0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Check the sound around and let the speaker pound.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: The station with the
4: best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
8: Kattanj ránk.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
2: Touch. You. Right now.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenéket.

0: jazz, baby.
1: Winks, you wanna dance?
2: Ez a Super DJ Rádió.
3: Rólad szól az élet.
2: A Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. A webrádió. Csak neked zenélünk.

0: DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: ready for this?
1: We need the bass drop.
2: And now,

sziasztok mindenkinek, kellemetes jó reggelt kívánok. Rekettes hanggazda, mindig a Boriszka. Igyekszem nektek 2 órában kellemes hangodat okozni jó zenékkel is, valamiféle érdekes és hasznos információkkal. Hát jó benne vagyok a megfádásba. Ha nincs ugyan azért kihagyjak műsort, meg kicsit köhögök, meg ilyenek, igyekszek majd odafigyelni erre, úgyhogy hát tessék megenni, senki nem kapja el tőlem ételen keresztül. Jó szórakozás, jó hallgatózás, Boris Kárthalek, ez itt a Super DJ Radio, és itt a szépen Alex Kenji felvétel, ez a Bambolé.

Na már rögtön a jó érzés és a Isten úr érzés, a szexi hangod lett. Mi az, hogy lett? Kikérem magadnak. Üdvözöllek egyeteket és erdősz egyőgyből. Nekem egyébként mindig behízelgő szexi hangomban. Jó reggelt kívánok közben egy Csörgő Zsoltra úrnak is.

Egyébként, hogy ezt szexi hangomban mondanám, hogy alapvetően csak akkor hagyok ki valami munkát, akár az rádió műsor legyen, vagy buli, vagy másik meló, hogyha már tényleg a halálomon vagyok. Idén egy ilyen alkalom volt, ugye, amikor annyira ment a hasam, és egyszerre volt hányingenem, hogy ezt nem tudtam kivitelezni azt, hogy egy WC-ről meg tudjak oldani egy rádió műsort, vagy akármilyen más melót, akkor úgy nagyon, de alapvetően megfázás, meg ilyesmi, nem megfázott. Mi még arra vagyunk kalibrálva szerintem, hogy csináljuk a dolgunkat, tehát én nem gondolom, hogy minden egyes kis problémával otthon kell. Ja, Istenem! Jó, tény és való, hogy amikor megfázok, így melegbe szoktam elé, azt tudja, hogy ilyenkor azért, amikor már nem dolgozom, akkor azért kijön belőlem a haldokló réti mókus, tehát rögtön mondom neki, hogy gyere gyorsan, hívjál papot, fogja az ördög a bokámat, ne rakd be a hőmérőt, mert szétolvad, tehát azért nálam így megmond a páni félelem, de alapvetően nem vagy hipohonder. Azt tudjátok egyébként, mi van a hipohondernek a sírjára írva? Na ugye. Meg hát nekem tök sok energiát ad tényleg, és ez most nem segnyeles, kedves hallgatók, hogy itt vagytok és musikáltok meg, szórakoztathattok benneteket, és ilyenkor kicsikét az ember elfelejti a köhögést, a tüsszögést, meg a lázt, meg ilyenek. Glória Gaynor a folytatásban, mert mi túlélők vagyunk, I will survive.

Hát tudják, egyébként a buliba is akkor látszik, hogy valami baj van velem, meg vagyok fázva, vagy más gondom van, nem iszok alkoholt.

a tunnelök vagyunk, Kaku Gabionak is kellene szétosni. Hello bátya, itt vagyok Süssöránkon. Hú, az a bátya meg a tesó, te. Rettenetes. Mi van akkor, hogy valaki a testvérednek a bátya, nem? Azt te vagy. Na minden, segítettem. Encsikének is kellemes szép napot, csodás szép keddet kínálni is mindenkinek. Szép napot. Neked is kedves Encsike, a Biák Tibi mesternek is. Hello, hello, egy bello. Kérek egy úcsit az ingemhez. Ez már a Happy Gang.

a Szombathelyről ír nekünk Bődi Szabi úr, azt mondja, terítem a patkányméreget, én csak így most egérfogó, szallag, légyírtó, szúnyog, csótány, minden így. Hát vannak bőven, úgyhogy jó munkát kívánok neked ez a terítéshez.

És a mai vicc Adag Productionben egy képet fog nektek először is elemezni. Tök tetszik, amikor valakit a súlyával, a nemével és a vallásával is meg lehet sérteni egyszer, ez tök jó. Hát egy nagyon-nagyon molett hölgy van lefényképezve, ilyen kicsit ilyen szexnek akkor mutatkozott, inkább csak fél lányékban szép. A pölőzés pedig úgy tanítik a csajtól, sajnálom, néger fiúk egyedül csak a fehér srácok bírnak el ezzel a testtel. Erre egy néger hozzászólás alatta a világ feketei nevében teljes szívvel támogatjuk döntések. Erre jönnek a fehérek, írja Amory King. A fehér emberek nevében nagyra értékeljük törekvésed, de vissza kell utasítanunk nagybelkő ajánlatodat, és határozottan kérnénk a mexikóiakat, hogy vállalják bele a csapatért. Erre a mexikóiak. Mexikóiak nevében azért vannak munkák, amiket mi sem vállalunk el, talán az ázsiaiakra lehetne bízni a dolgot. Erre viszont az ázsiaiak reagáltak, Nick McCollum írja, az ázsiaiak nevében mi is kénytelenek vagyunk passzolni ezt a nagylelkű felajánlást, rengeteg időt emész fel a számtan, az ongora gyakorlása és a repkedős nincsás dolgokról nem is beszélve, talán a muzulmánok jelentik a választ erre a kérdésre. És erre Carlos Muhammad írja, minden muzulmán nevében vissza kell utasítani az ajánlatot az egyszerű tény miatt, hogy mi nem fogyasztatunk sertést. Cukik, nem?

kettő rendőr sétál a gyárdán. Nagyon éhesek mind a ketten, egyszer csak egyik kölyük megpillant a járdaszegély színe egy bontatlan konzervet. Örül neki, mutatja a kollégának, a másik kézveszi, nézegette a konzervet, hirtelen mozdulattal átdobja az útest másik oldalára, másik rendőrnek nézi, te hülye vagy, Józsi, miért csináld, mind a ketten éljen döbbünk. Rá volt írva, a túloldalon nyílik, de a szó szerinti olvasás. Na, a feleség a férjnek, szólj a fiúknak, hogy ne ezt a hülye lányt vegye feleségül. Nem szólok, nekem sem szólt senki annak idején. Előtt a pofon, nem? A tanítónéni megkérdi Móriczkát, mi a hajlékony ellentéte? Hát mi hajléktalan, nem? Simán. És akkor taxis mondja a Skottnak, uram, ott halálra rémülten a sofőr, elromlott a fék, mindjárt bezuhanunk a szakadékba, mit tegyek? Kapcsolja ki a taxiórát, hát igen. Ha már minden, legalább pénzbe ne kerüljön, ha meghalunk.

Balázs Úrcónak úgy közöltöm a szabasz főni, meg is lepődött, hát. És kinevezted a kicsit, te leszel a főnök, mit tudod ez. Bár nekem egyébként egy főnök van, ugye, Katona Laci az Akelának az énekes, aki egyébként nem azért lett főnök, mert az Akelának a frontembere, hanem a Bikininek sokáig ő volt a menedzsere, és így ragadt rá a főnök beszélét, úgy mondom. Na, szóval Sózsit is üdvözöljük.

Azt mondja, Schulz, hogy a maximum indián állomás lehet. Indián főnök vagy állomás főnök. Azt tudod, hogy hívják a benzinkutas indián nagyfőnököt? Töltőtől. És hogyha pedig megbolondul, akkor lesz a golyóstól. És ezt végtelenség tudnám neked mondani még, de nem szeretném. Kicsit kell morogjak, gyerekek. Ugye amivel egy picikét elkezd menni és pénzt kezd hozni egy szakma, akkor rögtön rárepül mindenki, nem feltétlenül a szakértők. És mostanában ez az esküvőn szolgáltatás is, már mint a DJ szolgáltatás is nagyon népszerű lett. Hát rengeteg projekt, rengeteg minden rárepült erre a történetre. És olyan emberek is bekerültek ebbe a szakmába, aki így halmozza. Úgy gondolja, hogy az majd jobb lesz. Tehát most olvastam egy hirdetést, hogy DJ, bőfély, zenész, ceremóniamester. Ez a bőfély és a ceremóniamester, ez nem egészen ugyanaz. Esküvő szervező. És ha kell, még lufi hajtogató buhót is. Na most én egyszer csináltam egy olyan bulit életemben, ahol a bőfészséget úgy vált, ha nem konferenzt vállaltam el, hanem a bőfészséget is levezettem egy baráti kérésre, meg a szervezők a DJ-zést, és soha többet nem kívánok olyat, tehát egy seggel egy domon érdemes ülni, és fölösleges ezt nagyon keverni. Meg a másik, ami még eszem mutatott így a morgással kapcsolatban, hogy én megértem, hogy valami nagy bulit tudnak. Van az egyik rész, aki úgy gondolja, hogyha odapakol minden ilyen 50-60 milliárd forintos, milliárd a fasz? 50-60 millió forintos technikát, akkor az most nagyon jónak látok, és oda vannak véve a, nem tudom, eladta a családi házat, vagy nem tudom micsoda, és oda van rakva, hogy milyen marjatok. Tehát igazából a technika az tök jó dolog, csak az a lényeg, hogy milyen bulit csinálsz. Tehát ugye nyilván az nem baj, hogyha jó szó, csak nem feltétlenül csak azon múlik az egész. De a másik, hogy hát, tehát vannak olyan arcok, meg ilyenek, amik látszik rajta, hogy a mikrofonban nem igazán fog neked megszólalni. Egy esküvői DJ-nél azért nagyon sokat számít az, hogy mit kommunikálsz. Eleve már az esküvői DJ is egy baromság, esküvői. Hát én most a tatabányai vagyok, tehát igazából én elmegyek valahova DJ-zni, akkor az ugyanolyan hangodat fogok adni neked egy céges bulin, egy szülőnapon, egy rezidens DJ-ként, vagy fellépőként, vagy mint egy esküvőn. Tehát nem az a lényeg, de mindegy, ez így ilyen ronda műszó, szépen magyartalanítottunk, és akkor hát látszik az emberen, hogy hát nem az asszertív típusú. Tehát azért, hogy miben reménykedik meg, hát én értem, hogy én sem vagyok Matyó Hímzés, meg de hát azért, aki tényleg úgy néz ki, hogy is mondjam, hogy ne legyek nagyon bántó. Ugye mennyasszony is inkább fekete ruhába bújna tőle igazságból, azért meg kéne gondolkodni, biztos, hogy ő lemezgyártó mögé való egy ilyen rendezvényen, tehát pláne mondjuk olyan, aki alapvetően mondjuk nem hord inget és ingben fotózkodik, és úgy áll rajta a fékon ingérted, mint majom Kuki János tanyeszli, akkor azon nem biztos, hogy abban a szakmával, és rengeteg van belőlük, és akkor mellé még ezek az óriási, ugye megvesznek valami honlapot, vagy csinálnak egy ilyen ingyenes webnodot, és akkor fölött a szöveg. A világ legnagyobb álomesküvője, mert ilyenek, eleve az, hogy álom az olyan, hogy lehet jó, meg rossz is, tehát meg kéne érteni a kedves kollégáknak, ha nevezhetem őket. Így előlegezzük meg, hogy kollégák. Mert ugye mindig az jut eszembe, amikor oda ment a Csortoshoz egy ilyen fiatal színésznő, és mondja neki, hogy kolléga úr. Csortosnak azt mondta neki, hogy kolléga, mióta vagyok én kurva. Na, szóval, hogy így, hogy amikor ebben a dologba így belemennek, és odaírják, hogy egy lakodalmat, egy lagzit, egy esküvőt, nem te csinálod meg álomra. Alapvetően az ifjú pálon múlik az, hogy az álomszerű lesz a dolog, hiszen szeretik egymást. A másik, hogy egy láncem a zene, láncem a DJ, láncem a hőfély, láncem a catering, láncem a pincér, a hely, az árak, mindegyik. És a közösen jó sikerül minden, és erre törekszünk, a szolgáltatók és egyébként akinek szolgálunk, akkor van nagyon jó esküvő. Tehát aki azt mondja, hogy ő mekkora esküvőt csinált, az már önmagában gyanús. Nem te csináltad egy esküvőt, hogy igazából ennyi. Kicsit higult a szakmasászok, ennyit azt mondani. Köszönöm, Ghostmasters, a folytatásban az I Bless in the Rains, nahogy essem.

0: mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk.
1: Jó, van, várj, veszem, hogy 0-71-5-95-95-95-ös, és te van borizkás kívosztám, így 0-32-19-48-07, Rupi Sánnert. Mindjárt mondok időjárás rendőrjelzésre, nélünk hozzá egy jót, Jack Mazzoni a Remixben, LMFO a folytatásban, ez a Party Rock Attack.

Na, Rumi Gyuri úrnak is kellemes szétabat kívánok, szarvasról a rossz minőségű filmről hallgatózik. Köszönöm Kakuk Gabinak, hogy folyamatosan tolja ezt a tesót rám, nagyon jó. Az a durva, amikor a bátya után azt mondják, hogy bástya. Tehát, hogy vajon kire gondoltak egyébként, hogy a bástya eltársra, a tanúból, vagy látták, hogy Egerváránál van ilyen, aztán gondolják, hogy ad is olyan. És gondolj bele, az milyen mondat. Bástyám tesója fönn van a bátyán. Ez hülyeség. Bátyám tesója fönt van egy bástyán, az már úgy lehet. Tehát a bátyám tesója, ha csak nem többen vagyunk testvérek, az én vagyok. Na, hogy gondolj bele, délelőtt ilyeneket osztok rátok, mi lehet az én fejemben? Elmondom, mi szokott még lenni az én fejemben, ha el nem köhögöm. Műsoron kívül. Belegondoltatok abba, hogy... nem tudom, gyerekkorotokban gondolkodtatok-e azon például, kedves hallgatók, hogy a mesék vége után mi történik a mesébe? Tehát mit tudom én, van egy mese, ugye happy end van a végén, általában mindig, de utána mi történik? Tehát például a Piroska és a Farkas mesébe ugye megszabadul a Piroska, a Farkas, a vadász ugye kinyírja szerencsétlen Farkas, vagy kinyíratja a Farkast, de mi történik aztán? Tehát, hogy utána a Piroska megint elmegy az erdőbe, vagy mi van akkor, hogyha a Farkasnak van kedvese? Nem Farkas, Lukas, nem Farkas, van egy női Farkas. Mi van, hogyha az majd akarja ezt bosszulni? Vagy mi van akkor, hogyha a Piroska végleg eltéved az erdőbe, vagy ha meghal a nagymama? Vagy ha a vadász kiderül, hogy igazából csak a Piroskának az anyukájával akar kicsit kupircolni, azért küldték el a kislányt. Mi van akkor? Vagy... mit mondjak, a hét törpe, meg az a hülye hófehérke. Ott az, hogy ma hófehérke összejön ugye a herceggel, happy end, de mi a tököm lesz a hét törpével? Mi van, ha elfogy a szén a bányából, lezárják a külszíni fejtést, ugye? Hogy elmennek kuncsorogni a hófehérke, ők is bemehetnek majd a királyi lakosztályba, azt mi a tökömet csinálnak ott, ért a fő se éri a széket? Belegondoltatok ebbe, hogy annak a mesének is hogy van a folytatása, nem? De ami a legjobban engem érdekel, hogy a teljesen agyhalott mese, az a Jancsi és Juliska. Hogy ott az úgy? Mifél? Oké. Elszállingózik a vasor, ugye a Kéményen keresztül, ez egy kicsit egy mini Auschwitz. Nem akarom relativizálni, félre ne értsétek, csak így. Ez történik. Ugye, a mézes kalácsok visszaváltoznak gyerekekké. Oké, baszki. De... attól még a Jancsinak meg a Juliskának nem lesz több zabálni való, meg otthon se. Hazamennek, ugye? Nem tudom, hogy találtak haza, mese nem írja. Haza találnak. No, de hát ugyanaz az apukához és anyukához mennek vissza, aki egyszer úgy kidobta őket, mint a taknyot. És... akkor mi történik szóval? Hogy megint elfogy akarja, hiába vágja a fát az öreg, megint elfogy akarja, megint kiviszi az erdőbe. No, de hát egy mesébe mennyi a banyáknak a száma? Tehát a több mézes kalács házikó nincsen akkor. Akkor szívás van. Mit csinálnak? Megeszik egymást? Vagy megeszik a galambokat? Vagy mit csinál? Ugyanakkor a hamupipőke is, ugye? Oké. Ott is ugye pólú marad a gonosz mostól meg a három királyle. Na de aztán? Mi van, nem működik a kapcsolat? Most úgy jöttél össze egy csajjal, hogy annak a legkisebb a lába. Hát ne haragudj. Hát még jó, hogy nem egy... kisfiút találtál magadnak, nem akarok tényleg profánkodni, csak úgy érted, annak a legkisebb a lába. Azt tetszett a nőbe, nem? Hát az, hogy esetleg egy, van-e közös gondolat, vagy első látás a szerelem, az nem érdekel, neki a legkisebb a lába. Ez alapján választott. Mi van akkor, hogyha a herceg találkozik egy ugyanolyan kicsi lábú asszonnyal? Akkor majd így kulcsot fognak dobni, hogy akkor most kinek lesz a lehetőség a királyban. Mi van akkor, és ez mennyire indiskriminatív, akkor is kimondom, vagy mondjuk úgy, hogy mennyire kontraproduktív, ha mondjuk azt mondja a hamupipőke ezt, hogy figyelj, öcsém, tényleg baromi unalmas, hogy nekem a legkisebb lábam miatt kell veled lenni, és kimegyek az utcára, és akinek nem 47-es óriási szartaposó a lába, az lesz az új férjem, és elvárom. Mert akkor ennyire van ugye, hogyha már a feminizmus nevében nézzük a hülye mesét, akkor ugye, hát akkor ilyen mesének is kéne lennie, hogy majd a hamupipőke

kiválasztja magának, és jönnek a királyfik, ez meg megy a Szabolcs-Szentével, azt nézegeti a lábait, hogy na ennek most 47-es van, vagy 46-os van. Én ilyeneken szoktam gondolkodni, a legdurvább volt, aztán most nem zabálok le ezzel benneteket, mert lehozlak az életről, hogy a pompom. Azt mondja Geringer Norbi, neki 48-os lába, te már kiestél, ha csak nem lenne fűrészeled a lábujjaidat, de ne csinálj egyet egy hülye királylány miatt. Most királylány egyébként megörökölötte, tehát azért most már jó partja a mobipőke. Na de, szóval pompom, belegondoltatok, hogy az mi a tökömet csinál reggel 8 és délután 2 óra között? Mert ugye, addig várja a picúrt, mert ugye úgy van vége minden egyes epizódnak, hogy megvárhatlak? Hát... És ugye ez általában egy ilyen, igen, megvár. Hát miért, hogyha azt mondod neki, hogy nem várhat meg, akkor... Mit csinálsz, falba ülsz, ha meg akar várni a pompon? Leülsz, bent tanulsz az iskolában, nem akarsz megbukni, de figyelsz az órán. A pompon meg azt csinál közben, amit akar, érted? Na de a pompon, az mit csinál 8 órán keresztül? Tehát ugye most már ott nem tud az ágon fölle mozogni, mint a mese elején, mert nincsen ág. Lemarod a... Bocsánat. Te lemarod a baszalintva az iskola. És tényleg úgy néz ki ott, mint egy ilyen felmosó vödörhöz tartozó felmosó rongy. És ott vár 2 óráig, hogy ez a rohadék majd eldöntse, hogy megvárhatja vagy sem. Hát tudod mikor? Azért a 4.-5. után én a pompom helyében, aki hol fölvidítja az szerencsétlen picult, hol vigyáz rá, ne ázzon, mert bemutatja neki olyan lehetetlen állatoknak, akikkel máshol soha nem találkozna, és utána azt mondja neki, hogy megvárhatlak? Hát, hát az apád tökét, várjon meg téged, van meg a diftéria, azt eljönnék, értetted. Szóval nem tudom, valaki tudja, hogy a pompom mit csinál. Reggel 8 és délután 2 óra között, az írja meg nekem, köszönöm. Na, lekattanok erről a dologról, Geri kell a folytatásban, jön a Party People.

De Schulzenek is van egyfajta gondolatvilága, Ófélkére visszavezetőleg. Milyen hülye az a szerencsétlen Ófélke, nem hogy hülyére dugatta volna magát a törpékkel. Na most Schulzenek van egy picikét abszurditása. Ugye a törpéknek, hogy is mondjam, mindenük törpe. Hogyan gondoltad, hogy melyik részüket használja a törpéknek a Hófehérke? Tehát, hogy a kukának a fejét esetleg, vagy a teljes testét használja a Vibrinek, vagy mire gondoltál? Így koda reggel szokták mondani ebédidő előtt egy picivel még. Igen, egyébként lehet gondolni ebbe. Hogy orálisan kényeztették volna. Az van az a vicc, nem, hogy... Hú, de ez nagyon-nagyon csúnya vicc, azért muszáj, hogy elmondjam. Hát randizni hívják a törpék Hófehérkét. És hát ugye aztán dicsekednek a szexuális aktussal. Mondja a tudor, hogy én voltam a Hófehérkével, igen, és ott jó volt, és... Hányszor élveztél? Hát négyszer. És a Hófehérke? Ó, hát ő is. És így megy össze, és tovább Habci mindenki, egy kicsit nagyobb számot mondanak. Habci azt mondja, hogy hatszor élvezett a Hófehérke, és hatszor, és így mennek fölfelé, exponenciálisan nő az orgazmusok száma. Míg nem aztán a végén a kukára kerül sor. Na, kuka, te? Randira hívtad? Igen. És hányszor élveztél? 36-szor. 36-szor, aztán nem állt, tényleg. És Hófehérke? Hófehérke? Hát ő el se jött.

0: stábon.
1: Hát igen, igen, szép nyári napnak nézünk elébe. Gyerekek, 28 Celsius fokot mérünk a jelen pillanatban, és közepesen fellős az ég az ország nagyobb részén, és a hivatalok is előfordulhatnak hideg és melegponti tünetekkel egyaránt. Úgyhogy legyen nálunk napszemüveg, meg nyári ruha, de esernyős egyaránt. Kedden sok napsütéssel, kevés felhővel indult a nap, de délután a nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több komoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este előfordulhatnak néha záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként élünk ezt a déli szél, ami este észak-nyugatira fordul és átmenetileg megerősödik. Hajnalban 17, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet az országban. Hát kérem szépen, kedden még kánikula, jön majd a hidegfront. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekszik a komoly felhőzet. Záporok, zivatarok napközben többségében Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A Dunántúlon és az északnyugati Dunától keletre a nyugati délnyugati szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérletig, a maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, viszont nyugaton majd visszaesik a hőmérséket, az Alföldön viszont még kánikula lesz, hogy aztán csütörtökön napközben keleten, észak-keleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar, minden jelentősen visszaesik a hőmérséket, délután 21 és 27 fokot méretünk majd. Pénteken túlnyomóan napos lesz az idő, csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen, a észak-észak-nyugati szél többfelé élénk lesz, friss 5-14 fokos hajnal után, délután 22-27 fokot is mérhetünk majd. Orvos meteorológia barátaim, hát kérem szépen, kedden délután a nyugati tájakon hidegponti hatás érvényesülhet, ami a front érzékenyeknél fedelősödő görcsös panaszokat, fejfájás, keringési problémákat idézhet elő. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között szerte az országban erős, illetve nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, tessék odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. Közlekedés meteorológia, kérem szépen, napközben mérsékelt többfelé élénk lesz a déli szél, majd front érkezését követően a Dunántúlon erős viharos széllökések kísérletig az északi északnyugatira forduló szelet, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása, tessék tartani ezért is megfelelő követési távolságot. A pollenek egy picit most lejjebb mentek, de még mindig van pázsitféle család, például gomba, ház, utifű és fenyőfá, a fenyőfélék, a koncentrációjukra vigyázzunk, és persze védekezzünk ellene. A Balatonnál kérem szépen záporok, zivatarok délután és estére előfordulhatnak a Tóth térségében mindannyian. Élénk lesz a déli szél, a csúcsőmérséket 30 fok köré alakul, az UV sugárzás szintén nagyon-nagyon magas, viszont a vízhőmérséket már tök jó, fürdésre alkalmas, 24 Celsius fokos. Mindjárt közlekedési infók is jönnek, jön a Hugel Musika, ez a Moving to the Sun.

óra 46-kor frissült az oldala, közlekedés információ. Erős forgalom miatt lassú szakaszosan tolódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldala Bicske és Bujatorbágy között bizony. Aztán az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átteres sávban munkavégzés folyik. A 48-as, valamint a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták, munkavégzés mögött több kilométeres a dugó. Viszont az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Bujatorbágy csomópont felhajtó ágát. Az 52-es körúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldre vezető úton a kanyarodó sávokat pedig lezárták. Nagyon figyelve a közlekedésben, nagyon meleg van, súrcúrnak is kitartást ott a várakozásban, és persze hazavárnak mindenkit oda is, ahova elindult, balesetmentes közlekedés kívánunk mindenkinek. Meg pedig adunk egy filmésző muzsikát, csupa-csupa vidámság a zenei blogban, Shakira érkezik, és én már így Vivi Rascallal a lokál.

kozmológiában tudok jó hírrel szolgálni. Repa Gábor találta a lupacsárdát ajánlja mindenkinek. A jövő fogalmazott, hogy a 80-as, 90-es évek közkedvelt étterme Duna parton a Lupa névnél. A rendszerváltás után bezárt, de most kb. 30 év után újra élet Dunai kerékpárút mellett. Étterem ugyan, de cangával és sörrel is szívesen látnak, és hogy ne éreznek ott kínosan, közvetlenül a kerékpár úton nyíló bejáratnál erre a célra külön külső bárpult érkezik. Nagyon jó dolog, egy nagyon vidám, nagyon szeretető, nagyon nagy épületsorokkal kiáll, tehát tényleg vendéglőnek elsősorban azért lehet ott sört inni bőven. Ajánlom mindenki figyelmével Repa Gábor utalát, tehát ez a lupacsárda a lupai révnél, és tudjátok, ott is érdemes mindig fogyasztani felelőssége. Na, de mindjárt boriszkolok, és közben adunk egy kis masapot, hogyan hangzik a Mr. Bean is a Dustbolt egyszerre, mindjárt meghallhatjátok.

Mátyán Bugi online, na, június 9-e a horoszkóp és kosokkal az élen. Kedves kosz, a Vénusz, kosz, szép volt, szóval kedves kosz, Vénusz és a Jupiter harmonikus találkozó arra ösztönöz, hogy több figyelmet szentel azoknak, akik mindig melletted állnak, természetesen ez fontos dolog. Azt mondja, hogy párkapcsolatban megint beszélgetések mélyíthetik az összetartozás érzését, az egyedülállók pedig olyan emberrel találkozhatnak, akik a társaságukkal azonosan érzik magukat, bikák. Kérem szépen, könnyebben találod meg a megfelelő szavakat, és mások is nyitottabban fogadják a közeledésedet, ha kapcsolatban érzed, közös tervek és álmok megbeszélése közelebb hozhat benneteket egymáshoz bizony. Ikinek jó leső érzést lehet megtapasztalni, hogy mennyire számítasz a körülötted lévőkre, párkapcsolatban érdemes több időt szentelni a közös élményeknek, mert ezek megerősítik a köteléket. Rákok! Sugárzik belőled ma a kedvesség és a vonzerő, amit mások is azonnal észrevesznek, párkapcsolatban különlegesen, különösen romantikus voltak a vállalatok, az egyedülállók olyan személyt ismerhetnek meg, akik hosszú távon fontos szerepet töltött be az életükben. Oroszlán, na, drága Leo, a háttérben zajló beszélgetés csak a csendes támogatás és az őszinte figyelem most sokkal többet érhet, mint a látványos gesztusok. Az egyedülállók számára egy elsőre jelentéktelennek tűlő találkozás tartogathat kellemes meglepetést, találkozást. Szűz, most megtapasztalhatod ma, mennyi szeretet és mennyi támogatás lesz körül, párkapcsolatban a közös célok és a tervek erősítetik az összhangot. Mérlegek? Kérem, a kedvesség és az együttműködés, valamint az empátia most különösen sok ajtót nyithat meg fölötted és előtted is persze, egyedülállóként olyan valaki tűnhet majd fel, aki nem csak érzelmileg, hanem szellemileg is inspirál. Itt nem a spirálon van a hangsúly, Skorpió. Egy beszélgetés vagy találkozás új reményét és lelkesedést hozhat ma, az egyedülállók számára különösen kedvező nap az ismerkedésre, mert olyan emberre találkozhatnak, akivel nem csak a vonzalom, hanem az értékelés összeköti őket. Nyilasok! A Vénusz és a Jupiter találkozója segít abban, hogy őszintén megnyílj és közelebb engedj másokat magadhoz. Párkapcsolatban a bizalom és az intimitás erősödik, míg az egyedülállók olyan emberre találkozhatnak, akik mellett biztonságban érzik magukat. Bakmin Boriszka, a párkapcsolatok és az emberi kapcsolatok kerülhetnek reflektorfénybe, ma könnyebben megérted mások érzéseid, szétnyitottabban fejezed ki a sajátodat, de jó nekem, egy közeli kapcsolat új szintre lépett, ha hajlandó vagy megmutatni a sebezhető boldalon, hogy persze, a tartós kapcsolatban megerősödhet az összetartozás érzése, de ha egyedülálló vagy, egy új ismerettség gyorsan, komolyabb érzelmi jelentőséget nyerhet, mert ritka lelki összhang alakulhat ki. Vízöntő. Egy segítő kéz, egy figyelmes üzenet vagy egy kedves gesztus most különösen sokat jelentett valakinek, párkapcsolatban a közös rutinok és a gondoskodás erősítheti a köteléket. Végül mondani szokás nem utolsó sorban a halakoroszkópja, könnyebben mutatod ki az érzéseidet, és mások is nyitottabban reagálnak rád, ha egyedülálló vagy, Jupiter kedvező hatása olyan találkozás hozhat, amely gyorsan megdobogtatja a szívedet. Na hát szívdobogás remélem csak pozitív, csak úgy mint a zenékkel is ezen délig mindenképpen hozom nektek a jó muzsikákat, és ez is egy-két érdekes információ, hogy Ákjambogi után pedig jön minden a mandala, és Tom Dobit hallhatjátok.

Kossuth kisasszonynak is kellemes szétabot kívánok, hogy szépen ő is tud minket hallgatni. Örök, hogy teljesítmény velünk ebben a fantasztikus időjárásban. Csak egy kicsit a hírről is szó essen, ugyanis a világ egyik legdrágább lakóépülete 175 méter magas, és egy öttagú család használja. Na erre szokták mondani, hogy ez meg akkor minek. Az Antillia toronyház Mumbai egyik legkülönlegesebb felkölyök harcolója, amely gyakran a világ legdrágább magánrezidenciái között emlegetnek. Hát kérem szépen, egyetlen család otthona, 100 fő személyzet működteti viszont. Az épület India egyik legdrágább utcájában található, a környéken az ingatlanok elérik a globális piac csúcsát. Az épületet becsült értéke, hát nagyjából 1, illetve 2 milliárd dollár közé esik, így a világ legdrágább magán ingatlanai között van. Egyébként az Industries vezetőjének egyik tulajdonosái, Mukesh Ambani családjának az otthona, a házaspár mellett egyébként a három gyerekük is itt él, illetve a valóságban az Antillia egy több generációs családi központ, és nem egy klasszikus értelemben vett állandó lakást, ugyanis a család hivatalos központja a reprezentációs és magán események helyszíne. Hát kérem szépen, a 27 emeletes Antillia klasszikus helyett inkább egy vertikális luxus komplexum mérgató le, saját wellness rétege, társstúdiója, 50 személyes moziterme, márványpadlós bárterme, Krisna temploma, uszodája, mesterséges habat, előállító hószobája, az milyen jó, 3 helikopter leszállója és 160 autó befogadására alkalmas föld alatti garázsa is van. Az XXL az 21. század Taj Mahaljának is nevezett épületben 9 lift teszi lehetővé a közlekedést, az épület fenntart amúgy rendkívül összetett feladat, 500-600 fő személyzet dolgozik egyszerre Antilliában, amely nem csak építészeti különlegesség, hanem társadalmi szimbólum is. Csak ugye még mindig fölmerül nálam a kérdés, hogy de minek? Hát ezt már ő tudják.

Kínában van az a poénkodás, hogy ami állat, azt megeszik, pedig növény azzal azt meg is ízesítik. Hát kérdezem, hogy Kínában elloptak egy internetes sztárkutyát és felszolgálták egy étterembe. Boldogszó dolog egyébként, elnézést kérek, csak annyira szürreális, hogy nem lehet nem röhögni. Mi is történt? Kínában elpusztult a Chuthao nevű kutya, akit egy népszerű utazós blogról ismertek az internetezők. Egy border collie-ról beszélünk. Nemrég Go együtt utazott, Chuthao pedig otthon hagyta a szülőkkel. Május 11-én a férfi apja észrevett, hogy a border collie eltűnt. A biztonsági kamerák felvételeiről később kiderült, hogy két idegen elvitte a kutyát egy robogóval. Hát Go egyből hazudott, hogy megkeresse a kutyát, de mint kiderült, a két idegen elvitte Chuthaót a szomszédos faluba, és nagyjából 8000 forintra adta egy étteremnek, ahol már hát sajnos fel is dolgozták, és fel is szolgálták a vendégeknek. Hát természetesen a gazda feljelentést tett, és legalább anyagi kárpótlást kap egyébként a border collie, egyébként 3 millió eszpei értéke van, úgy tudom. Hát igen, a kínai alapok által megszabadult jogászok szerint lopás miatt csak akkor indítható büntető eljárás, az ellopott tárgy értéke meghaladja a 90.000 forintot, ez esetben a gyanúsított kaphat 3 évet, csak ugye az online híresség értékét nem lesz egyszerű bizonyítani jogászok szerint, hát attól függ, hogy mennyi reklámértéket hozott, azért nem annyira bonyolult ez. Ez ugyan érted, hogy ellopják a kutyát, ugye megvan az a hülye vicc, sokszor meséltem már, Józsi bácsi megeszi a kutyáját, aztán pedig szomorúan nézi a csontokat, állj bodri, de örülnél ennek. A Halloween volt a lapszerzés az ő felvétellel, és a DJ Tonka, ezt a Figyelzen Remax-el, méghozzá a Top Version-el.

információ, ugye? Pontosan az érdeklődés középpontjában igyekszem tartani az SDO találkozót, ami ugye idén 7-a 24 és 26-a között lesz az Aero Hotelben, gyakran a szállás külterületén, szállási lehetőségekkel, kempinggel, mindenféle finom érkedési lehetőségekkel, sőt, aljengép megtekintésével, sétarepülésével is van lehetőség, szép kártyából is tudtok fizetni, és persze a buli is adott, a Super DJ Rádió műsorzatai is szolgáltatják a talpalávalót. Természetesen van egy információs vonalunk is, Lakner Évinél lehet érdeklődni mindennel kapcsolatban, ez a 0623443050-es, tehát 0623443050 Lakner Évi, és ne felejtsétek el, SDR találkozó 2006, 7-a 24-26-a között, Jakab Szállás Kültörlet, Aero Hotel.

kérdezem, van a Félixek ünneplik a névnapjukat, nagyon boldogat, kedves Félixek. Van egy kicsi ember, aki nekünk, mégis a rokonunk, neki is nagyon boldog Félix napot kívánok, és latin eredetű jelentése pedig boldog a Félix, bizony, hát tényleg boldog névnapot neki. Vannak másodlagos mai névnapok, Annabella, Diana, Enciana, Farkas, Feliciana, Kolumbusz, Morgan, Primus, Anna Mária, Felicien, Lucia, Pelágia névnap is van ma, sőt Pelágius, Perjámos, Piramus, Ludovika, boldog névnap is van ma, hát a boldognak is boldogod, és holnap majd a Gréták és a Margitok mondhatják, hogy nekik bizony névnapjuk van, boldog névnapot nekik, a szűcsi napcsosokat is jön, nagyon boldog névnapot kívánok mindenkinek, ma van, vagy

kedves hallgatók, hogy kereken 1958 éve Nero császár öngyilkosságot követett el, ezzel ugye kihalt a Julius Claudius dinasztia e napon, aztán 386 éve született Eső Lipót magyar király, akinek uralkodás idén ugye felszabadult az ország a török hódoltság alól, azért nem neki volt ez köszönhető, maradjunk ennyiben. 1833-ban Septimus Severus a római légió kikiáltották császárnak. 2016 éve e napon született meg Otto Nikolai német zeneszerző karmester, orgonaművész, a Misdori Vígnők alkotója is egyben. 179 éve született Hausmann Alajos építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt ő. 161 éve született egyébként Carl August Nielsen, dán zeneszerző, karmester, hegedűművész, 156 éve halt meg Charles Dickens, angol regényíró, Twist Oliver szerzője, 146 éve született Komáromi Kac Endre festőművészünk, 110 éve született Somogyi József Kossuth Díjas szobrászművész, és 99 éve született Nemcsics Antal festőművész is, rá is emlékszünk ma. Akkor menjünk szépen muzsikával, vidámsággal, jön a folytatás. Jön a Dipset DJ's! Nem meg a dal, Never Be Alone! Who's on my sofa?

És mondjuk van még 10 percem, játszom például egy fantasztikus muzsikát, legyen ez a kellemes dal. Én bizony

Nagyon szíves figyelmetekbe. Kukori bácsi műsorát 17 és 18 egyébként megküldött a plakát, úgyhogy mindenféleképpen azt tegyetek figyelembe, hogy erőfeszítéseket tett. És Zoltán úr is, most már hó, már miket olvasok én. Szóval Zsolti Druszán is jön majd 20 órától, őt is érdemes hallgatnotok majd. Úgyhogy ezt mit hallgatnotok, és érdemes minden időben hallgatni a Super DJ Rádiót, hiszen fantasztikus zenék szólnak, és alapozza van a jó hangulat.

irodalma, megköszönöm a figyelmeteket, holnap igyekszek érkezni. Hát a hangom is végre, akkor lesz kívánság műsor, igényni nem akarok. Egyőre látjuk meg, mit hoz a holnapi nap. De Dabdox felvétele viszont jó hét hagyott az evétel. Szép és jó keddet kívánok mindenkinek. A Porickát hallottatok az elmúlt 120 percben. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Péter DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ!

hiszed, ha nem? Akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

It's just real. What you feel. It's just real. What you feel.

0: what you feel.
1: Things that make you go, hmm.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak
1: megszerint. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

Super DJ Radio 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délután kívánok mindenkinek, én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket, kedves hallgatóim. Szeretettel köszöntök mindenkit határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtafalkú malasztúr. Érezzétek nagyon jól magatokat. Először is szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Boriszkának a délelőtti adását. Köszönjük szépen, várunk vissza. És hát akkor menjünk tovább Smoky és Suzy Quattro előadásával. És kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést, és hát üdvözlök mindenkit még egyszer. Hát lehetne még többször is. Örülök, hogy itt vagytok, és hogy örülök, hogy én is itt lehetek. Jó fülelést mindenkinek!

Ájberesek, itt van kedves Encsike! Halihó, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike hullapáradt ugyan, de itt van és fülel, figyel! Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak! Jó adást, várom a különleges és kukori szuper zenéket! Buszcsika, Encsike! Hát kedves Encsike, hát remélem egy kicsikét felfrissült össze ezekben a csodálatos dalokban, legalábbis bízom benne, hogy azokat hoztam nektek. Hát nagyon-nagyon bízom. És hát itt van velünk kedves Csörgő Zsolt, Zsoca. Hello Kukori, hello Zsoca, szép délutánt, jó fülelést. És hát itt van kedves Mihálovics József, szia Kukori bácsi. Szervusz kedves József. Örülök, hogy itt vagy, és persze mindannyiótoknak nagy örömmel konstatálom, hogy itt vagytok. Érezzük jól magunkat, kedves hallgatóim. Hát visszatérve kedves Encsikéhez, én is baromian hullafáradt vagyok. Igaz, hogy már lassan egy hete nem dolgozom, de hát azóta még nem tudtam pihenni. Megmondom őszintén. Hát ide kell menni, oda kell menni, hát de kelleves kéréseknek tettem eleget, szóval nem panaszkodom, de hát előbb-utóbb majd csak pihenünk, igaz? Legalábbis ezek a zenék biztos, hogy helyre tesznek egy kicsikét

És már is megyünk tovább hazai vizekre, vezvén szóljon a Zaporozset. Hát nem éppen magyar nép, de az együttesnek ez a neve. Lamutujúr! Hát gyerünk, kedves szuperek, lássam, hogy mozogtok, frissek vagytok, kipihentek. Hát gyerünk. És akkor mondanám a Viber számunkat, és bizony, mert az is van, 0670 45 95 995, és a műsorvezető nagyon szereti, ha zaklassátok, ha tehetitek, bátran.

Kettős úr, hát gyerünk, gyerünk, szuperek! Hát itt van velünk az Izsa család is. Csodálatosan, szép délután kívánok néktek is. Csodálatos délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa család jelen. Örülünk, hogy újra itt vagy. Kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek. Hát én is ugyanezt kívánom, kedves Izsa család, érezzétek jól magatokat. Kellemes délutánt, kora estét, hát akkor bulizzunk, szuperek!

Agostino Valát, sose tudom kimondani, pedig Isten bizony nem ittem, lehet, hogy az a baj. Hát igen, igen, ilyen az élet.

De valahogy nem látom a kezeket a magasba. Hát hölgyeim, uraim, hát mi ezt kérem tisztelettel? Hát kedves hallgatók, kedves barátaim, annyi minden elhalmoztak, pedig Isten bizony nem érdemlem meg. De hát meg se tudom mondani, hogy mi mindent tényleg képesek voltak rám áldozni. Ez hihetetlen. Nagy hálám néktek, de mint említettem vala, nem érdemlek ennyit. De köszönöm, hogy vagytok nekem.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Super DJ Rádió. Neked zenél.
2: Hát igen, igen, lesz a találkozó jövő hónapban, várunk mindenkit nagy szeretettel, lesz ott még biliárd is, meg lengőteke is, én leszek fellógatva, és velem kell a bábukat eltalálni. Már aki tudja majd. Ez pedig már Kovács Kati, egy nagyon-nagyon rég dala.

igen, direkt nem pappogtam bele, tudjátok, az ilyen régi csodás magyar dalokban nem nagyon szoktam, aki ismer, azt tudja. Most pedig már szóljon Geo de Silva itt a Super DJ Rádióban, és hát fogom mindjárt mondani a kedves Viber-eseket. Hát itt van velünk kedves Robert. Hello, Kukori bácsi, már itt vagyok, és hallgatlak téged, már én is rég voltam kardiológusnál, lehet, már el is kellene menni, nem vagyunk már a legfiatalabbak, hát ez így van, vigyázz magadra, én is próbálom, majd lehet, hát köszönöm szépen, üdv neked, Robi, Szlovákiából, hosszú szóra, puszi minden hallgatónak, és neked további szép napot kívánok, nagyon szépen, kedves, köszönöm szépen, kedves Robi. Nagyon aranyos vagy, és hát igen, Encsike is írt, és milyen igaz, a régi ház körül ekszik minden, csak én nem, hát világos, már mint te, így van, a hölgyek soha nem öregednek, csak fiatalodnak, mert amit ma is csináltam a ház körül, az udvaron és az utcán, az jó mulatság férfi munka volt, totál lemerültem, hát kívánom, pihengessél. Hát én is hasonlókat csinálok, ugyanis a héten utazom, és megpróbálok mindent magam mögött úgy hagyni, hogy könnyítsek drága szeretteinek idehaza. Most már már csak fülcsike és pihenencsike, hát egy kellemes fürdést kívánok, irigyellek. És hát, mint említettem, a régi ház körül elosontam a minap, vagy hát nem a minap, hanem a múlt héten, mert ugyanis egy kedves hölgy rádióhallgatóm képes volt vidékről felutazni vonattal, hogy meglepjen engem születésnapi tortával és mindenféle földi finomsággal. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm és örök hálám, de mondtam, hogy én nem érdemlem meg, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát elvittem a Margit-szigetre egy kicsikét sétálni és beszélgetni, és hát a régi házunk előtt mentem el, megmutattam néki, hát a szívem dobogott ezerrel, de hát ilyen az élet, köszönöm, hogy vagytok nekem, hát akkor Country Roads.

És Zsoca írja, hogy meg is érkezett Felvidékre a vihar. Remélem, hogy nem én okoztam, mert a vihar én vagyok maga. Hú, de nagy arca van ennek a védőregnek. Bocsánat. És nem sokára megyünk tovább a Dreamers-szel, és a dal címe pedig Hajnalok. Hát a kedves Super DJ Rádió hallgatók, hát nagyon jó bulizást kívánok!

S kedves Mihalovics József, azért keveset azzal a munkával, inkább töltődj fel, ejtőzzél egy kicsikét, ha párod otthon van, ölelem, és kellemes fülelést kívánok néktek, és akkor csukd össze azt a fránya laptopot, és élvezd a zenéket, így áll egy kortyot, ejtőzz!

Hát remélem az Encsike is a zuhany alatt hallgatja a Super DJ rágyot, mert úgy az igazi. És hát ütemre csobog a vízesés a kedves testén, és élvezi, hogy frissül, belsőleg is, külsőleg is.

Nem, nem, kedves Encsike, nem ő volt, hanem egy nagyon igazi barát, tényleg egy fantasztikus hölgy. Ó, hát csak szép dolgokat tudnék mesélni róla. És kedves, nagyon kedves barát. És hát nem véletlenül a rádió révén ismertem meg, hiszen véletlenül egyszer oda kapcsolt a műsoromra, és azóta rendületlenül itt van velem. Hát örök hála néki is, és néktek is. Köszönöm, hogy itt vagytok velem.

0: Hát az a rengeteg emlék, ami bennem él. Egyszer a memoárjaimba meg tudnám írni. De nagyon gazdag lennék. De hát így is gazdag vagyok lelkileg, hála jó égnek. Hisz hát rengeteg hallgatót ismerek, és bízom benne, hogy valóban jól érzik magukat a műsoraim alatt. Hát ez a célom. Hát a dal soha nem fog véget érni, most pedig jöjjön Stevie Wonder! Ho-ho, gyerünk, gyerünk!
1: Hello everyone! Are you ready? This is PJ Felton!
0: Very ready!
1: With a brand new remix! Amsterdam and Pisek, Czech Republic, are you with me?

Zsoca pedig írja, hogy megérkezett a VR felvidékre egy kis villám, egy kis zápor. Hát akkor az nem én vagyok. Már csak mosószer kell és lehet autót mosni. Nekem is kéne zuhanyozni, hisz akkor kell, mikor jól esik. Hát bizony, bizony így van, kedves Zottya. Érezd jó magad, kellemes fülelést! Hallgassátok a Super DJ Rádiót!

Ácsi, de örülök, hogy itt vagy! Biztos jól elfáradtál, kívánok jó fülelést, jó pihenést, puszi párodnak is! Érezzétek jól magatokat, azt mesélj, van még erőt főzni!

És már főz is Laci bácsi. Hát az a se élt jó fölmán szegény. Hát, kitartást ott a meleg platni előtt. De azért jól elmondanád, mit főzöl. Mert ha nem, akkor kegyetlen világ lesz. Csak a családnak.

erre valljatok gombot, hát Olaszországból üzennek nekem Viberen. Bizony, bizony, képzeljétek el! Csányi János, szia kukoribán, nagyon jó a műsor, csak így tovább, főleg én is innen Olaszországból. Pihenést megkezdtük, holnap traktorrakodás és irány Magyarország, baja. Hát bajáról csak annyit mondanék, hogy ott voltam katona, kemény 6 hónapig. Csodálatos város, csak az volt a baj, hogy 8 órakor már meghalt az élet. Már idézőjelben úgy, hogy nem volt igazán szórakozási lehetőség, csak Petőfi sziget. De örülök, hogy itt vagy, kedves Csányi János. Nagyon jó pihenést és jó fülelést kívánok. És tudjátok, hogy én miért szeretem a mesét? Mert a kék szemed olyan mese szép. Hát gyerünk, gyerünk! Ez a Super DJ Rádió, Kukori bácsival!

bemenem a kalapom Mihálovics József, hát gyönyörűek azok a kaktuszok, gratulálok! Ó, ilyen nem meglepem majd a páromat, hát igaz, hogy nagyon házi sárkány mostanában, de hát attól függetlenül kap.

A te két ragyogó szemedért! Hát gyerünk, gyerünk, szuperek! Buli van a parton, a szabad strand! Ja, ez nem az!

Kedves Csányi János, elfelejtettem mondani, hogyha nem tudom merre fele vagytok Olaszországba, arra Toszkána fele, azért nézhetnél eladó házakat nékem, mert nagyon arra orientálottam mostanában, hogy ilyen télies időben oda levonulnék.

Az az igazság, hogy azért nem tudok még fát hegeszteni, mert a hölgyeket nem igazán tudom megérteni. Kedves József, neked se lesz könnyű, hidd el. Nekem se sikerült.

csillagottó is. Hát és megnyugtatott, hogy Baján még mindig csak egy benzinkútnál van élet éjszaka. Szia, Kukori bácsi, hallgatlak ám, hogy megnyugtassalak, és hát megnyugtatott, hogy Baján még mindig nem igazán van úgy élet. Hát üdvözöllek, kedves Otto, kellemes fülelés néked is. Hát a kedves ismeretlen pedig a Vajkóciaknak akar küldeni majd a Metálicától egy dalt. Rajta leszek az ügyön, kis türelmet kérek. Szevasz bácsi, azt írja, lehetne kérni egy számot a Metálicától a Vajkóciaknak, mert mindjárt tombolunk rajtuk Pestennel, köszi. Hát kis türelmet kérek és keresek.

0: Na, örülök ennek, kedves Laci bácsi, most csak egy laza zöldbab főzelék sertéspörivel lesz, legalább végig itt leszek veled. Hát köszönöm, hogy megtisztelsz, és hát készüljön az a finomság, hogy örüljön a család. Most egy kis promó, és utána megyünk tovább a Hooligans-szel.
1: Super DJ Rádió.

0: emlékeket ébresztünk.
1: Én már készülök a nyaralásra. Pénteken indulunk, és már bepakoltam 3 fürdőnadrágot. Azt tuti, hölgyeim. Ja, meg a papucs is benn van a bőrönben. Hát jöjjön sehol ország.
0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu

Kedves Ottokám, én így adás közben sajnos nem tudok belehallgatni ilyen dalokba, de ígérem, hogy meg fogom hallgatni. Tudod, az a helyzet, hogy én szórakoztatni szeretek, de nem tudok. Én csak egy lelkes amatőr lennék.

kedves vajkúcia, készüljetek, mert nem sokára következik, amit Magyi kért néktek, a Metallica, itt a Super DJ Rádióban. Hajrá, vajkúciak!

Kedves házi, hát ígérem, a következő dal után keresek valamit, de hát idáig is lendületesek vagyunk. Tiszteltem Kukori úr, ha dobnál nekünk egy lendületes és vidám zenét itt Gárdonyban, egy kis lazulás iszogatásihoz, Ákos Beach Party büfé vendégei számára, ha meg lesz, kedves Beach Party-ak Gárdonyban, lesz buli, higgyétek el, hisz a Super DJ Rádió erről szól, de ez most szóljon a Metallica a Vajkóciaknak.

Az az igazság, kedves Encsike, hogy már jövő hét kedre a kalózhajó le van foglalva. Megyünk egy kicsit túrázni a tangeren, és hát nagyon nem szeretném, ha elsüllyedne, mert hogyha talált, akkor talált. Jaj, de csibész vagy, egyelek meg!

Hát, Laci bácsi, te ilyeneket ne írjál, mert te részrehajló vagy, de nagyon jól esett, köszönöm szépen. Hát beírja nekem Laci bácsi, képzeljétek el, főzés közben, hogy lelkes amatőrként is jól nyomod. Hát, na inkább nem mondok el semmit.

Na aztán miért nem tetszik nyugodtan aludni? Na, tessék már nekem mesélni. Csak így ide a fülecskémbe. Van egy jó nagy.

Pedig igen, igen, kedves Encsike, én tényleg az vagyok, ezt hidd el nekem, őszintén mondom. Igaz, hogy mindig arra szoktam rá, hogy őszinte vagyok, de hát ilyen az élet, és akkor már is kölyön. Egyszer véget ér az út. Egyszer minden véget ér. Remélem Gárdonyban még buliznak, hát gyerünk!

és az álom. Az az igazság, illetve Csencsike, hogy nem a hasam fog sülni, sajnos, mert hát sajnos, hát férfiből vagyok, és hát ha én a tengerparton vagyok, akkor általában árokázás van. Szemeim pedig kocsányban. Mindig megtalálom a

kedves Super DJ Rádió hallgatók, ti még várjátok a csodát? Meséljetek, legyetek bátorak, hát gyerünk! Kíváncsi vagyok, kíváncsi fáncsi, tudjátok, az a kis elefánt!

kedves József, benne van a repertoárban. Csak nyugalom és türelem, tudjátok, rózsát terem, meg jó zenéket, hát gyerünk, gyerünk, szuperek! Lássam a kezeket a magas

Hát gyerünk, gyerünk, mert aki nem intenzív és tényleg nem lelkes itt a Super DJ Rádióban, az nem fog kapni piros bummedlit Kukori bácsitól. Bizony, bizony, mert ez egy meglepetés. Ó, már nem is az. Oh yeah, ahogy mondaná a kedves svédieti barátom. Oh yeah.

József, ahogy Encsike, te is elmehet egy kicsit zuhanyozni, megmosni fülecskédet, jól hallottad. Piros bummellit! Bizony, bizony. De ezt csak a jók kapják. Bizony, bizony.

Hát azért senki ne legyen biztos a dolgába. Hát ezeket ki is kell érdemelni. Ezek nemes becses dolgok, amit Kukori bácsi nyújt majd néktek. Hát ha jól viselkedtek persze, de hát addig még van idő, hát figyelek ám nagyon. Na Gárdonyi bulizók, itt vagytok-e még? Most jön Dua Lipa, Saint Paul és Shakira. Hát akkor gyerünk, ez a Super DJ Rádió.

Nem kell megijedni, József, semmi olyan nincsen benne. Ez egy kelleves kis meglepi lesz, majd meglátod. Öreg furfangos kitalálta rendesen. Csak hát meg kell valósítani. Ilyen az élet. Hát azért vagyunk, hogy mindent megoldjunk. From across the crowded room, you think you know me by the way I chase the gloom. Got that icy glance, yeah, I play it total cool. Na aztán lássam, hogy Gádonyban azok a lábak egész rendesen ütemre mozognak, a kezek pedig ma magasba. Hát gyerünk!

de felcsigáztam a fantáziát. Nyugalom, nyugalom. A nyugalom rózsát terem. Hát lesz itt millió rózsaszál is majd nem sokára. Hát bizony a türelem nagyon sok rózsát terem. Hát kicsit csigázom az érdeklődéseteket. Hát persze. Csak hogy érezzétek a törőt.

És a házi már is küldte a fotót Gárdonyról, hát elég rendesen mozog a lába. Köszönöm, hogy itt vagy, kellemes fülelés kívánok. Érezd jól magad.

Szervusz, kedves barátom, kollégám, DJ Simon, üdvözöllek, örülök, hogy füleid rajtam. Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Én úgy érzem, hogy úgy van, és ha úgy van, akkor úgy van. Már is jön egy kicsike, olyan nagyon laza 90-es beli mix. Hát azért, hogy Gárdonyban is és a világon mindenhol jól érezzétek magatokat. Olaszországba, Svédországba, Kubába. Ó, azok a kubai hölgyek. Na, jó van, megyünk tovább.

lássam, hát gyerünk, lássam, ne csak a lábakat, a kezeket is. Hát gyerünk, gyerünk, buli van a szabparton, a szabad strandon. Van ott még vízházi, mesélj!

Köszönöm szépen azt a képet, kedves házi, kedves egészségedre, de ott a háttérben látok hölgyeket, az jobban kiszúrtam valahogy, nem tudom, hogy a nézését, vagy a, de ott üld, igaz, de az én nézésemet nem lehet megtéveszteni. Figyelek, hogy mi a célpont, látom.

jól látom az ott kanalas gém. Ó, ezer éve nem láttam. Köszönöm, kedves házé, akkor van víz, jó van, meg nádas. Hú, a nádasba vigyázni kell, ott vágja az ember hátát, meg mi egyéb testrészét, jaj, jaj.

Hát köszönöm szépen, hogy tájékoztattál, kedves Mihálovics József. Örök hálám üldözzön, vigyázz, mert úgyis előbb-utóbb utolér. Hát még véletlenül is ezek szerint jól időzítettem a műsortervet, mert én 19 óráig leszek veletek, és 20 órától érkezik majd érkezik hozzátok Zsolt, én már beszélni se tudok. A fogalmazás gátlót nem vettem be. De hát köszönöm József, hogy szóltál, hát akkor én is persze. Akkor popcorn bekészítés, minden földi finomság, és akkor... Ja, Ungária!

köszöntelek, kedves Sós Ferenc. Szia Kukori, jó rágyózást, kb. 20 perce, mi volt az a jódlis, mamma mia szám, sehol sem találom. Hát igen, igen, ebben Kukori bácsi profi, olyan dalokat keres és talál néktek, hogy jól érezzétek magatokat, de feltétlenül valahogy ide fogom neked varázsolni. És köszönöm, hogy itt vagy, kellemes fülelést. És tudod, ez a szuper DJ rádió, benne Kukori bácsi, aki Csőri Csaba néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 19 óráig.

kedves házi, a Pete azt éltettem, de a másikat nem igazán tudom most kiszűrni, mert hiába van rajta a szemüveg, baknyúl vagyok most, mert hát mit tudom én. De majd úgyis elmeséled. Hát azt szeretem a lányoknál, persze, hogy ne. Jaj, de csibész vagy. Csak én szebben szoktam kifejezni és dédelgetni.

és Sós Ferenc, aranyos vagy, köszönöm. 180 centi, 120 kiló alapjáraton, de ilyenkor melegbe azért kevesebb, és hát hogyha sűrűn meghajtanak a hölgyek, akkor még kevesebb. Jaj, pofán befogom.

képzeljétek el, már is megérkezett kedves Mazsi is, hát sajnálom, hogy ilyen korához a tetszett azért jönni, mert remélem azért jó volt a névnapozási. Szia! Szép kora estét és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Ide értem, most értem haza, és már kapcsoltam is be a rádiót. Hát mély tiszteletem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Nagy öröm ez számomra. Kellemes fülelést!

ilyen a világegyetemben. Csak nyugalom, ejtőzzél, pihenjél, kellemes fülelést, kedves, örülök, hogy itt vagy. Hát zajlik itt a buli a Super DJ Rádióban, hála a kedves hallgatóknak, de azért elmondom még egyszer a Viber számot, azt mondja, hogy 0670459595, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz azért van, hogy szórakoztasson benneteket. Köszönöm, hogyha írtok, csak nyugodtan, legyetek bátorak, és hát keményítsetek a piros bummellért.

érkezett Kádár Viktor is. Szia! Isteni cseresznyét szedtem, a feleségem meg teszi a fagyóba. Jók a zenék, üdv Kukori. Hát üdvözöllek, kedves Kádár Viktor. Ölelem kedves feleségedet is, és hát kellemes cseresznyézést egy tábor. Jó fülelés, köszönöm, hogy itt vagy.

És hát, kedves József, csak annyit mondanék, hogy Gyurján, remélem már koltyolgatod a második sört is, vagy a harmadikat, már nem tudom számolni. Egy kis türelmet kérem, majd utána járok. De amit említettél, hogy még nem volt, nem sokára következik, addig lesz egy kis promó, és utána az fog következni. Direkt nem mondom be, hogy érezd a törődést. Ez a Super DJ Rádió, kedves hallgatóim, benne az öreg Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket egészen 19 óráig. 20 órától pedig érkezik hozzátok Zsolti, hát érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni. Én meg majd holnap után jövök még hozzátok, azt tuti, azt tuti. Oh yeah, oh yeah, ahogy a kedves barátom mondaná ott éjszakon.

de jó, hogy ennyien itt vagytok velem. Én nagyon szeretem, nagyon-nagyon-nagyon szuper. Nagyon köszönöm, hogy ennyien megtiszteltek. Fantasztikusak vagytok. Remélem a zenék is jók. Bízom benne. Azért szedtem össze nektek, hogy hát megpróbáljak egy kicsikét felvidítani benneteket ebbe a füllet nyári melegben, mert elmondható, hogy ma az volt, éreztem a bőrömön. Nem a tollamon, a bőrömön.

0: Alistroni.
1: You're listening to Super DJ Radio.
2: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Manager DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to
1: Super DJ Radio! És igen, aki ágyikóban szeret lenni, az igyekezzen, mert a helyek már nagyon szűkösek, de mondjuk van sátorozási lehetőség is, lakókocsival is lehet jönni. Várunk mindenkit nagy szeretettel Jakabszálláson, az Aero Hotelben. Érdemes ott lenni, higgyétek el, ezt garantálom. És akkor figyelj József, és figyeljetek szuperek! Flames of Love! Hát gyerünk, ezeket a magasba!

és milyen jó, hogy frissítettem az oldalunkat. Képzeljétek, kedves hallgatóim, én 19 óra pár percig itt leszek veletek, egy kicsit tovább maradok, mert több zeném maradt, és 20 órától lesz veletek Zsolti egészen 22 óráig, 22 órától éjfélig pedig Greg azt jön hozzátok Selection Live műsorával. Hát mondom, hogy érdemes a Super DJ rádióval lenni, hát gyerekek, hát éjjel-nappal, hát gyerünk, hát akkor bulizzunk.

Hát képzeljétek el, szuperek, erre a dalra, Jakab szálláson, miért fogunk dancingolni? Na, hát most őszintén, nem milyen jó volna? Már most bizsereg a hátamon a szél, most komolyan mondom. Hát ott kell, hogy legyetek, vagy nem? Hát de most, nem? Hát de!

Ez az kedves Mazsit, te benned bíztam, hogy te itt leszel, és táncikálsz velem. Hát látod, a többiek városbéli puhányok. Most pedig jön Deruza Johnny, a mi Johnny-nk, itt a Super DJ Rádióban.

0: jár nekem.
1: Hát bizony az utolsó tánc még jár nekem, most pedig jön Armin van Buuren. Csak itt, csak most a Super DJ Rádióban.

El sem mondtam, hogy az előző két görögországi látogatásom során kaptam egy görög nevet, de azt nem árulom el nektek, mert azt csak a legbensőségesebbek tudhatják. Egy nagyon-nagyon érdekes nevet kaptam, és büszke is vagyok rá. Bizony!

Mit tiszteltem, kedves Mónika? Jó napokat, Kukori úr! Ide is bejelentkezem, már csak te maradtál ki. Szuper a műsorod és a jó kedved mindig. Jó, hogy többször vagy itt. Hát igyekszem, kedves Mónika, és köszönöm, hogy megtisztelsz. Remélem, kellemesek a zenék, érezd jól magadat, kellemes fülelést. Ez a Super DJ Rádió, benne Kukori bácsi csődi csavalja néktek a hangjegyeket és stílusokat, mindenfélét, és tudjátok, emlékeket ébresztünk.

Hát erre van egy nótám, kedves Mazsi, kis kíváncsi kacsa, egyik este nem ment haza.

Szervusz, üdvözöllek a Viberen, kedves Benny! Szerintem eltévesztetted a házszámot, én nem Adonis vagyok, én csak egy egyszerű kukori bácsi. Bén is jelen, jó a műsor. Hát köszönöm, hogy itt vagy, jó fülelés néked is, érezd jól magadat, a Super DJ Rádió. És megint egy nagyon nosztalgiával megyünk tovább. Kovács Kati előadása következik. A legközelebb látok, neked se lesz vidám, dehogy nem, hát jönnek a piros bummelik.

0: Gondoltam, hogy egy csike csatlakozik Mazsihoz. Hát ezt ki kell érdemelni, hogy megtudjátok. Bizony, bizony, hát még csigázom a fantáziákat egész rendesen. De akkor jöjjön Kovács Kati.
1: Már nem figyelek rád.

nem lehet, hölgyeim, nem. Az az igazság, hogy nagyon szégyenlős vagyok, és hát mindent azért nem árulhatok el, csókolom, hát értsétek már meg, majd egyszer belesúgom a fületekbe. Most pedig jön a Venga Boys, hát ez a Super DJ Rádió.

DJ Suci is most állt meg Miskolc előtt, indul a 11 órás pihenő. Kedves Sulcikám, az a Spurci úr, egyem az uzádat. Kellemes pihenést és jó fülelést neked se árulom el. Hát a hölgyeknek nem árultam el, neked hogy árulnám el? Sokba kerül ám az. Jó fülelést néked is, Purci úr!

annyit elárulok a görög nevemről, annyit elárulok, hogy egy hölgynek már elmondtam a piacon, és úgy elpirult. Na, inkább nem folytatom. Sha-la-la-la!

Mondták már neked, kedves Purci úr, hogy te egy nagy pont-pont-pontból vagy. Na meg állj, főszakács, jössz te még az én utcámba, te fuvarozó gyöngye, te tréles, na meg állj. Hoppá, hoppá, találkozunk mi még.

Egyébként Purci úr már közelít hozzá, de még nagyon távol van tőle. Ő már próbálja kilegózni, de hát nem jött össze. Üdvözöllek, örülöm, hogy látom a pofád.

0: lényegre törőbb.
1: Én mennék veled, de nem akarod.
0: Hát én mennék veled, de nem akarod.

kinek szerencsére, kinek szerencsétlenségére, még nem megyek sehova, mert még van több mint fél órám, kedves hallgatóim, addig kell kibírnotok velem, de úgy látom, jól érzitek magatokat, hisz én is. Imádás van, ez a Super DJ is. Imádás van, ez a Super DJ Rádió. Emlékeket ébresztünk, hát gyerünk!

örülök, hogy itt vagy, de azt én sem tudom. De az a baj, hogy a 69-es se tudom görögül. Bocsi, örülök, hogy itt vagy. De hogy ne szomorítsalak el benneteket, lesz még olyan dal, ami eléggé görögös. Ez a Super DJ Rádió, ne felejtjétek, emlékeket ébresztünk, és Kukori bácsi elég rendesen kap is néha a pofájára.

nem találtad el. Nagyon-nagyon messze vagy attól. Jaj. De ha segítséget kérsz, akkor úgyis megtudom, és akkor neked reszeltek. És hát jöjjön Zorán, ismét egy nagyon régi dal következik, pofán befogom. Amikor elmentél tőlem, majdnem meghaltam.

Ugye megmondtam, de kíváncsiak vagytok a terem kupoláját neki. Hát úgyse tudjátok meg, esetleg aki eljön majd a talira. Talán. De azt ki kell érdemelni.

995. Hát a műsorvezető az issza a szavaitokat, írjatok neki, mert máskülönben ki van teljesen. Én ki vagyok, nagyon ki vagyok. Hát nyugodtan, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket, hisz nagyon szeretik.

vagy meg Encsike, nem csak te vagy kíváncsi, nagyon sokan kíváncsiak vagytok, de hát hiába, én most szőrös szívű leszek, komolyan, nem árulom el, ez csak a, tényleg az a... Az a szigorú hat ember tudja jelen pillanatban, és ha ők elárulják, akkor kegyetlen világ lesz, azt hiszem. És akkor jöjjön a következő dal, aminek jönnie kell. How do you do? Oh yeah!

És hát Pér is megérkezett a Viberre, képzeljétek, itt van Strang Richard, Pér is Füle, Kukori bácsi. Megtiszteltek, köszönöm szépen, kellemes fülelést kívánok, néktek is, érezzétek jól magatokat. És Sós Ferenc is üzen, még egy kis Zorba is beleférne szerinted? Hát persze, hát benne van a repertoárban, kedves Sós Ferenc, hát Kukori bácsi pénteken utazik Görögországba, és szerinted nincsen benne a Zorba? Hát hihetetlen, komolyan, ezt már nem hiszem el, hát milyen szuperek vagytok!

Hát ilyen hamar az a munka, de azért ha teheted, akkor fülelj egy kicsikét, de ugye te se árulod el a görög nevemet, mert itt mindenki arra kíváncsi, a Super DJ Rádióban ugye nem árulod el, kedves. How do you do? Hát gyerünk, gyerünk, kezeket a magasba!

kedves Robi barátom, hogy tegyelek a kopaszok közé. Hát együtt megyünk, hát mondjad nyugodtan. Hát úgy várom már, hát komolyan, már három fürdőnadrágot betettem a bőrödbe. Az az első, meg lassan a Kispest. Csak. Ez a Super DJ Rádió. És mindjárt jön a Kuplung zenekar, bizony. Hát lesz itt zene, kedves hallgatóim, mi szemszájnak ingere. Hugicámat is puszilom, érezzétek jól magatokat, jó fülelést!

És egy örömhírem van, én velem már csak 10 percig lehettek, mert a kedves barátom és kollégám DJ Simon 19 órától beugrik hozzátok ide a Super DJ Rádióban. Mint említettem, vala érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni, hiszen most már terítve van az adás program. És 20 órától érkezik hozzátok Zsolti, 22 órától Gregas, és mint említettem, vala 19 órától DJ Simon. Hát ez a Super DJ Rádió, hallgató, örüljünk, együtt örüljünk!

Hát szégyellem magam, kedves Mazsi, de erre most neked nem tudok választ adni, az az igazság. Olyan mélyen nem jártam benne, én máshol szoktam mélyebben. De most ezt tényleg nem tudom megmondani, hogy ez csak a filmben létezett, ez a zenekar, vagy csak úgy. Hát szégyellem magam, bocsánat.

Igen, igen, a fürdőszobában most nincsen kuplung, de Hugicám, kitartást kívánok, azért füleljed a Super DJ Rádiót, hisz érdemes, mert most jön a lényeg, kedves hölgyeim, kedves uraim, hogy érezzétek a törődést itt a Super DJ Rádióban. Következik a Zorba dala, de egy egészen más, egészen csodálatos, mint ahogy Kukori bácsi mondta vala. Hát akkor jöjjön a Zorba dala!

köszönöm a segítséget, kedves Encsike! Kedves Encsike, üzeni Mazsinak, hogy igen, létezik a Kuplung zenekar, és nem sokára koncertjük is lesz. Köszönöm a segítséget, Encsike, és akkor, kedves Mazsi, most már megkaptad a választ. Köszönöm szépen!

De ugye jár már a lábatok? Hát nekem nagyon. De tényleg, nem is táncoltuk még az orbadalát. Na, jó, oké. Tányért már tudok törni.

Hát igen, igen, pontosan kihúzom, kedves DJ Simon, örülök, hogy itt vagy, és jössz utánam, mert már csak a búcsúdalom maradt hátra. Hát kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi intenzívek voltatok, remélem ezt máskor is megtartjátok. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, köszönöm szépen, hogy hallgattatok. Köszönöm, hogy itt voltatok határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr. Legyen szép az estétek, érdemes, hisz élő műsor lesz egészen éjfélig. Már csak a búcsúzódalom maradt hátra. Daniel Figelgőtől elmegyek, elmegyek. Velem legközelebb csütörtökön, mi van ma kedd? Igen, csütörtökön azt hiszem, igen, csütörtökön. 17 órától várlak benneteket. Én már se tudom, hogy lány vagyok-e, vagy fiú. Szép estét mindenkinek, és fogadjátok kollégáimat nagy szeretettel. Álmodjatok majd éjszaka szépeket. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm mindenkinek a jó kívánságot. Várlak benneteket csütörtökön.

Szuperek, fantasztikusak vagytok. Köszönöm, hogy vagytok nékem, és várlak benneteket csütörtökön. De ne menjetek sehova, hisz remek műsorvezetők érkeznek hozzátok. További jó bulit mindenkinek. Nagy ölelésem. És hát a titok még mindig titok. Hagy fuddalja a kíváncsiság benneteket. Sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Csodálatos, szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión. Hát ez itt egy ilyen lyukas óra DJ Simonnal. Lehet azt mondani, gondoltam beugrok egy órára, hogy ne legyen már semmi rés, tömjük be, ha már van. És hát lehet azt mondani, hogy folytatom ott, ahol a múltkor abba hagytam. Nem lesz kevergetés, nem lesz mixelgetés, nem lesz semmiféle Simonféle zene, hanem toljuk tovább a 90-es évek szekerét. És hát miért ne, azt lehet mondani. Én szeretném megköszönni Kukori bácsinak ezt a csodálatos két órát. Rendben volt az öreg, megint bár én csak az utolsó órát hallottam sajnos. És hát, jó volt, mint mindig, lehet ezt mondani. De mindjárt itt az első zene. A MCSR and the Real McCoy, és az Another Night, az a másik este, amikor gondolok rád, meg ilyeneket énekelnek bennem. 2036-745-9995, ez még mindig a Viberünk, ugyanúgy lehet nekem is írni, mint ahogy Kukori bácsinak megtettétek. És egyébként az öreget meg akartam tréfálni. Jaj, leöregeztem, nem szabadott volna. Na szóval Kukori papát meg akartam tréfálni. Gondoltam bepasszintom ide a kezdésnek a Zorba, a görög című nótát. De egyszerűen nem találom. Itt van pedig előttem az összes... Hát jó, mondjuk ömlesztve van a CD halom. Most az a kérdés, hogy itt marad-e az öreg kapirgáló, vagy elmegy, fekszik a tyúkokkal, mert ha igen, akkor... Ha addig is élek, de meg fogom találni ezt a Zorba görög zenét. Na hát én nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe az egy órába. Ha jövök, aztán olvasgatok még, meg tudjátok, szoktam mondani, hogy oh yeah, megvan az orba.

a szentség itt a hamar vége ennek a zenének. Ez halkulós, jövök rá, hogy mindegyik ilyen a rádió verzióban van itt előttem, úgyhogy na hát, ahogy azt ígértem, meg hallottam, hogy valaki kérte is az Orbán Görögöt, vagyis a Görög, az Orbán, és Kukori bácsi a másik verziót játszotta le. Hát én lejátszom azt, ami 1993-ba került ki a polcokra, a boltokba, és mindenki fülébe belemászott teljes mértékben. Én emlékszek egy régebbi verzióra is, nem találtam meg sajnos. Viszont ez a verzió. Jaj. Na erre lehet brutálkodni a végén, azt tuti. Itt van Athena és a Zorba a Görög.

És hogy ne hagyjuk abba a taposást, mindjárt már rapog is tovább itt a Super DJ-n a következő zene 1994. február 28-a itt a Dub és a Dub címnóta. Oh yeah, csak nektek!

akkor a Viber itt van velünk, Encsike. Ő írt először azt, hogy no csak, itt a kedvencem. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, örülök, hogy beugrottál. Legalább a rádió prioritás, ha már Encsike, nem? Gyönyörű. Jó, hát gondolkodjunk egymással, című jelenet. Éppen hallható, gyönyörű szépeset kívánok mindenkinek, és kagylózást is. Neked pedig jó adás, puszcsika, Encsike. Hello, Encsi. A jó gonosz, jó kagylózást akartam mondani. Neked is. Ahogy Putyán Lajos is írt, itt van, azt mondja, hogy kellemes szép estét, hadd szóljon, oh yeah. Ugyan, hadd szóljon, oh yeah. Aztán itt van velünk is a István és a család. Csodás estét kívánok neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen, örülünk neked, és annak is, hogy meglepi van, oh yeah. Igen, a réseket be kell ám tömni. Így van, István. És neked is, mint Putyán Lajosnak is, nagyon jó kagylózást kívánok.

pörgessük tovább, van egy kis idő, még azt mondja, hogy Sós Ferenc is írt nekem. Hello Feri! Azt mondja, szia DJ Simon, mert nem találod az Orvát, a következő zenét is nyomhatod az öreg Kukorinak. Creed P, The Great Buzuki tisztelettel. Aha. Szerintem megvolt a Zorba a görög. Lelkem annyi elég a görögökből. Hát jobban már csak a spanyolokat szeretem. Itt van velünk Bazsi is, azt írja, csapjunk bele a lecsóba. Sziasztok, szuper DJ rádiogatók. Szia Tomi. Hello Bazsi. Belecsaptunk szerintem eléggé. Sőt, még egy dal erejéig azért ilyen. Mondjuk úgy, hogy felpörgetjük az idegeket is. A következő zenében elég sok gitártépés lesz benne. És hogy miért? Azért, mert 1997, amikor megjelent ez a zene, ez is februári kiadás. Jön az Apollo 440, és az Eight Talking About Dubbed. Oh yeah.

gondoltam, legyünk már stílusosak, levezetjük kicsit másik ilyen brutál zenével, csak picit lassabban. 1994-ekor jelent meg a The Prodigy és a Music for the Guilty Generation albumja. Aztán befutott róla nagyon sok zene. Itt az egyik. Ami ugye nem.

velünk a kedvenc figurám is, Pálcika ember beugrott és írt nekem, azt írja, hogy nem sírt, írt, érted? Szia DJ Simon, minő-guminő beugró adás, rittyentő, Adi szuper jó, Adi, oh yeah! És hogy a Zorbát én is csipázom, és hogy szuper a műsor, hát milyen legyen ez itt a Super DJ Rádió, oh yeah! Itt van velünk Zsú is, aki írja a szokásos, hogy épp itt a minfitta. A tiéd vagy az enyém, ugye ezt még nem tudjuk, de majd kiderítjük. Hát de fit zenék, én ma már nem vagyok ennyire fit. Hát ugye azért ugye a cukorszint megemelkedik egy McDonald's után, aztán hamar le is tud verdesni egy kicsit, miután már nagyon jól laktál, tudod. De tudom, én értem, égetni kell a zsírt, aztán meg felpótolni. Hello Zsú, neked is jó kagylót. Itt van velünk Mónika. Azt mondja, hogy azt írja, szia, én is maradtam, úgy látom, ma is jobbnál jobb DJ-k és zenék lesznek. Szia Mónika, köszönöm szépen, próbálom azért tartani azt, hogy nem megyek el ennyire durva zenék, vagy nem kell aggódni, sőt, mindjárt váltok is vissza a Euro House-ra, vagy Euro Dance-re. Csak hogy stílusosan gondoltam, hogy levezetjük ezt a kis gitáros dolgokat, ezt a kis megőrülöm dolgokat, amivel így bekezdtem. Jó kagylózást neked is, Móni!

megérkezett Lovász Károly, József is, Kárcsi barátom berobogott és írt nekem a Viberre. Azt mondja, hogy hello DJ Simonnal, kedves barátom, itt vagyok és kajdolok és jó adást, barátom, oh yeah! Hello Koresz, remélem nem melózol.

0: tudaná, hogy melózik. Mindig, mert Karcsi mindig melózik egyébként vasárnap. De hozzáteszik, hogy ezért tud jönni Jakab szállásra pihenni. Vagyis ezért is jön a Jakab szállásra, hogy pihenjen. Jut eszembe, én is ott leszek, és minden egyes infót megtaláltok a Facebookos oldalunkon. Ha most nem probléma, én nem kezdtem így előkeresni, amit kötelező lenne igazából. Bemondom, hogy nem mondjátok ezt senkinek. Doki ilyenkor már úgyis alszik, úgyse hallgat. A lényeg, hogy gyertek minél többen. Péntek, szombat, vasárnapot még nem tudom, de az is lesz állítólag. De mi meg megyünk itt tovább a szuperen a következő zenével. 1997 jön a Pharaoh. Vagy a Pharaoh. A BPM-ből annyit nem, azért nem veszünk annyira vissza. Sőt, inkább egy picit begyorsulunk, vagy nem. De jön a Temple of Love.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so

A Lovász Kacsi azt mondja nekem, hogy ugye melózik, azt mondja, hogy pihenni és szörfözni. Először elolvasom, hogy pihenni és szörfözni jönni a kapszám, és hogy szörfözni? Bakker, nem is tudtam, hogy az is van. Az is van! De most érzem, hogy nem szörfözni jön, hanem szörpözni, érted? Szörpi! Hörpi, szörpi! Tehát, hogy ne nevess, együtt fogunk szörpizni! Benne vagyok! Ahhoz képest, hogy én igazából már ezt nem terveztem be, ezt az egy órás beugrót. Erre tanulom rá Bazsi egyébként, vagy éppen Encsike. Mert úgy negyed óra, hét előtt, olyan 15 perce még azt mondtam, hogy nem. Most meg itt vagyok. És mindig a kedvenc zeneim ennek, akármilyen stílussal is ők azért hajszítak, hanem például nekem ez is a kedvencem volt. Nem hiába a Fáraó album, ugye azt mondtam, hogy imádtam, én a születésnapomra kaptam meg CD-n a Fáraó albumot, az első albumjukat. Az mondjuk ez a Temple of Love nem volt rajt. Temple of Love. A szerelem temploma. De akkor is nagyon menő zenéket hoztak mindig. Szerintem. Egyébként Kukori bácsi is szereti a szörpöt, azt írja nekem. Na de megyünk tovább, akkor a következővel picit lelassolunk, ha nem bánjátok, ugyanis ha már csak tényleg az én kedvenceim szólnak nektek, akkor itt a következő 1993-as zene. Itt az M-People és a Moving On Up. Oh yeah!

ezt a szakszit benne, azt a hétszentségit. Ennél már csak az, hogy nekem szakszizna valaki. Na, lépjünk tovább akkor. Itt a következő zene. 1996. november 21-én adták ki ezt a zenét, és igazából a csávó végre valósághülyen tudja utánozni benne Billy Idol-t szerintem. Igaz, hogy már megzenésítették az ő zenét, mint például volt ugye a Rebel jel. Na de itt van ez a zene, amit akár Bazsinak is lehetne küldeni. Egy kis lassú zene, mondjuk azt. Itt a Scooter. És a Break It Up.

0: go.
1: Mónika azt írja, hogy a scooter az jó. But baby, hát akkor mondom neked, hogy a dátumot nem mondom meg, de lesz ugye, Debrecenben lesz a scooter. Break it up. Ott fogják bemutatni a legújabb albumjukat is. Csak mondom. You think that you can stay with me, break it up, my love. Break it up, my love. Oh yeah.

0: break it up.
1: Just break it up.
0: Just break it up.
1: I'll break it up.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
2: 40.
0: Aló, fasztakom,
2: bocsánat. Miket mondasz, 30 éve zene.
0: De akkor jöjjön a következő, amit nem az eredeti, úgyis az eredeti 1990-ben készült, ez meg itt egy 1996-os remix jön. 1990-ben készült, ez meg itt egy 1996-os remix jön, amiben azt sajnálom, hogy Turbo B

0: És a István most így félre beszél, azt mondja, ez csúcsdal. István.
1: Mert eddig mindaz volt.
0: Tudod miért? Mert hát I got the power.

1976-ot írunk, amikor Jean-Michel Jarre első nagy, nem, ugye első volt, de hogy nagy lemeze megjelent. És ugye azon volt, hogy az Oxygen. Aztán 1996 jött DJ Vertigo, és ő is megcsinálta, megremixelte szépen ezt a fincsi zenét. Ez érkezik most.

Hát sajnálom, van az, hogy a rendszer néha megadja magát. Úgyhogy megyünk tovább a következő zenével. Egyszer majd megnézem, hogy mi történt ezzel a lemezzel. Tényleg sajnálom, hölgyek, urak. Úgyhogy jön a következő zene. Itt van Sashi Presents Oscar és a Children Voyage. Bootleg, mashup, meg aminek akarjuk nevezzük. Az Oxygént meg megnézzük, hogy hát ha megvan máshol is.

Hát nekem vagy a lemezjátszóval van baj néha, ugye a tű szokott ugrálni a régi lemezeken, vagy éppen ugye most CD-zek, CD-ket játszok le, tudod. És hát nem mai gyerekek ezek a CD-k. Sajnos vagy nem, de hát van rajta egy hatalmas karc. De jó neki.

Na most a legrosszabb, hogy nem tudom, mennyi ideig volt csönd a rádióban, mert én ugye ilyenkor mindig a másik zenére rákeresek, belehallgatok, minden rendben beállítom a hangszínt, meg a megáll, be kész volt, és akkor mondom, akkor hallgassuk tovább, ami megy a rádióba is. Hát az a csend volt. Az volt a csend dala, jut eszembe. Viszont ez is szerintem egy hatalmas kis mashup. Tojás, tojás. És a Children. Ilyen gyerek tojás.

0: és így az órára pillantva, hát már sok időm nem maradt hátra, gyorsan elrepül az egy óra a jó zenékkel, ahogy elnézem, még nekem is. Még egy 2-3 zene, ez biztos. Vagy 2.
1: Sur les gorges
0: de l'Amazon.
1: Sur la roche à l'Amazon.
0: Nincsen rezsong.
1: Voyage, voyage.
0: Van tojás.
1: Dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara.
0: Le zsuzsi, ma kenyér, ma más.

Jaj, de szép volt, főleg a színik fatál. Na de menjünk tovább, itt a következő zene. 1984-ben jelent meg az eredeti verzió Mike Oldfield-del. És ugye a gyönyörű vokált Maggie Reilly adta. Vagy Reilly, Reilly, mindegy. Ez meg itt a 96-os remix. Itt van az Emmer és a Two Friends. Oh yeah, a Super Emmer.

És hát az van, elnézve az órát, már csak egy zenére maradt időm, sőt. Ahhoz egy picit csúszás lesz, picit bele fogok csúszni Zsoltiba. Remélem, emlékszem, ez milyen, mostanában ez mindig így van nálam. Hirtelen nem találtam rövidebb zenét, úgyhogy jön az én búcsú dalom, mondjuk így. Emlékeztek, hogy kezdtük, úgyis fejezzük be, meg volt örülve az egész. Akkor örüljünk meg itt a végén is a Private Night-nak, ebben a kis pici beugrós lyukas órába, beugrós Private Night-ba. 1994. Én megörültem érte. Imádtam. Sőt, a mai napig szerintem borsozik a hátul isteni ez az 1994-ből Westbam. A Bam albumon ott volt a Wizard of the Sonic. Oh yeah.

Tehát hölgyek és urak, mint ahogy azt ígértem, valamikor jönni fogok egy ilyen kis igazi rave bass, bonsai tracks és hasonló réves zenékkel, amikor is csak és kizárólag, vagy éppen csak is kizárólag, mint például a Westbam Wizard of the Sonic is szólni fog, és valami hasonlók fognak pörögni. Abba pár órában még nem terveztem el, hogy mennyi lesz, az se, hogy mik fognak lenni, de terve van, a projekt már vázlat alá került, mondjuk így. És igazából én akkor ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott. Ez volt a Private Night. De senki sehova, ugyanis érkezik Zsolti. Rögtön a zene után. Köszi még egyszer, csácsú, sziasztok!

Hát hölgyeim és uraim, és sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Már Zsolti, és hát a lejátszókban nagyszerű 90-es évek bulizós, és hát nem csak a bulizós, hanem mindenféle nagyszerű muzsikái. Hát ehhez én tényleg nagyon-nagyon jó vételt kívánok mindenkinek, és jó szórakozást. Hát először is engedjétek meg, hogy DJ Simon barátomnak megköszönjem az előző műsort. Nagyon jó volt, érdekes volt egyébként. És hát az az igazság, hogy én imádom a 90-es évekért, és Simon, te nem azt játszod, amit én. Hát ez annyira szuper, hogy valami iszonyatosan, és köszönöm a nagyszerű műsort. Nos, a gyerekek, van a lehetőség, hogy rám írtok és kértek zenét a 90-es évekből. Én nagyon szívesen le fogom játszani azokat a zenéket, amiket kértek. Természetesen ugye a 90-es évekből, vagy ha tudtok esetleg valami nagyon jó feldolgozást, ami mondjuk napjainkban jelent meg, de aki már úgy jelent meg, hogy napjainkban dolgozták fel, és ugye a 90-es években jött, hát annak is nagyon örülök. Egyébként én is fogok nektek ilyet mutogatni majd, hát nem keveset, jó párat, ez pedig lesz majd a Eurodisco. És hát hoztam én nektek Dream Dance zenéket is, nagyon jókat és nagyon kellemeseket. Egyébként ugye tudjátok, hogy mit jelent ez, hogy Dream Dance. Én nem árulom el, de szerintem tudjátok, én is tudom. És hát ugye ezeket a zenéket azért éjszakad nagyon-nagyon kellemes hallgatni, a Dream Dance muzsikákat. Na meg hát a Eurodiscot azt meg éjjel-nappal, és nagyon jól tudjátok ti, hogy itt a Super DJ Rádión azért a Eurodiscóból nincsen hiány. Hát gyerekek, engedjétek meg amúgy azt is, hogy köszöntsem kedves, hogy mondjam, törzs vendégeinket, akik mindig velünk tartanak, és a Viberen mindig írnak, és hát fel is olvasom, amit írtok. Encsike azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek! Encsike továbbra is jelen, csodás szép esét kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, lazulást, pihenést itt a Super DJ Rádió hullámhosszán. Jó adást kívánok, puszcsika Encsike, hát Encsike, nagyon szépen köszönjük, és ugyanezeket a jókat én is kívánom neked. Fater, szia Fater, örülök, hogy itt vagy, én tudom, hogy te egy nagyon-nagyon zene szerető ember vagy, és azt is tudom, hogy tetszenek azok a zenék, amiket hozok, nagy a válogatás. Fater azt írja, hogy szép estés Zsolti, jó rádiózást minden szupernek, Sopron Gari jelen. Fater, nagyon örülök, a hangerővel ma szerintem nem lesz problémád. És hát itt van velünk Isa István barátom is, aki azt írja, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen, örülünk neked, már vártunk téged, és a szuper muzsikákat. Hát István, nálad is, tudom azt, hogy nálad is mi szól, és hát nagyon remélem, hogy ahhoz a zenecúszhoz, meg hát Faternek is, meg mindenkinek, akiknek ilyen komolyabb zenecúca van, nagyon remélem, hogy jó minőségű zenéket fogtok nálam hallani. Tehát itt nem azt mondom, hogy jó zenét, hanem a zene minősége, amire én nagyon-nagyon odafigyelek, remélem, hogy nálatok vissza fog tükröződni a hangzásban. Nos gyerekek, egy meglepi muzsika a következőkben, mindenki ismeri, elmondjam, hát elmondom nektek, hogy a Fight lesz fog nekünk zenélni, és azt mondja, hogy Vikom, csak én most úgy fogom nektek játszani, hogy nagyon-nagyon kibővített verzióban, és már be is fogom a számot, jöjjön a muzsika. Egyébként még azt hadd mondjam el nektek, hogy ma este is lesz az a fél óra, amikor tiszta zene, nem beszélek bele, tudjátok, azokat úgy válogatom, hogy azok a zenék nem is kívánnak semmilyenféle beszédet, elég, sőt, élvezet, ahogy azt a fél órát végighallgatjuk.

Gyerekek, közben egy Gyula barátom azt mondja, hogy szia, jó adást kívánok, buli van Gyula, mindig buli van nálunk. Teljesen mindegy, hogy ki a műsorvezető, de a Super DJ Rádion mindig buli van. Aztán Kollár Gábor, szia Zsolti, jelentkezem hozzád szabadszállásról. Szép esét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Superen. Hát Gábor, köszönjük szépen, és hát neked pedig nagyon jó szórakozást kíván a Super DJ Rádion. Nos, hatalmas muzsika a továbbiakban. Adagio for String, és hát ez egy olyan változat, ami Dream Dance változat, tessék csak hallgatózni.

Gyerekek, ez az őrületes hangzás, őrületes énekhang egyébként, és a zene címe Communication. Na, de menjünk tovább. Kada Cruz a következő előadó, és a Light My Hiker című dal, ami viszont megint csak nem egy eredeti verzió, hanem igenis egy kibővített, extended, és ráadásul még remixben.

Gyerekek, meg mindig jönnek a feldolgozások, hát nem is tudom, hogy mondjam, vagy nem mondjam, vagy hallgassak, vagy ne hallgassak. Hatalmas a muzsika a következőkben. Hát ennyit mondok, hogy Real Thing Eurodance remixet fogunk hallgatni.

És hát igen, igen, ahogy István barátom írja, mindig csak fincsi muzsikákat igyekszem, hogy mindig a legjobbat és a legjobb zenéket hozzam nektek. Közben Mazsi azt írja, szép estét, és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy megérkeztél. Aztán kellemes fürelést mindenkinek, köszönjük szépen,

Hölgyeim és uraim, a következő zenénk sem lesz gyengébb. Tim Blunt és Rosette, ők azt mondják, hogy Fire, és amit én, az a verzió, amit én játszom, az nagyon-nagyon Eurodance maxi. In the hit of love.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

0614 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Nos gyerekek, hát bocsánat, hogy belebeszélek a muzsikába, főleg ebbe ugye ez egy hatalmas nagy Dream Dance muzsika. Hát Kollár Gábor barátunk azt írja, hogy ugye Zsolti ezektől a szuper DJ zenéktől meg vagyok elégedve, vagyis őrülve. Nem lehetne valami roma zenét játszani? És hát fél háromkor kelni fog, de még főzök gomba pörköltet. Hát Gábor, én azt mondom neked, hogy inkább a zenétől legyünk körültek vagy bolondok, és ne a gombától. És hát sajnos nem igen lehet, vagyis hát nem sajnos, dehogy sajnos, nem szeretnék mulató zenét játszani, sem ilyet, sem olyat, viszont a következőkben hatalmas, nagyon-nagyon nagy zenei összeállítás jön, és egy fél órát, vagy lehet, hogy még többet is csendben leszek, és én is élvezem a zenét veletek együtt, hogy mik jönnek, hát elmondjam, először is Andrew Spencer, aztán jön Armin van Buuren, aztán jön a Bombina. A Bombina, tudjátok, melyik zenét fogja nekünk játszani? A Blue Monday című dalt, az már ugye, amikor megjelent, akkor is nagyon nagy volt. Nos, a többi pedig legyen meglepetés, de lesz itt olyan is, hogy Free Tonight, és most már tényleg hallgatok, még egyet elmondok, Benessi Bros, ők is nagyot fognak nekünk zenélni, Hit My Heart a zene címe. És hát ugye jó szórakozást kívánok mindenkinek ahhoz, hogy szépen, nyugodtan, kellemesen élvezzük a zenét, a 90-es éveket.

Hölgyek és urak, ennyi volt a fél óra tiszta zene, és azért nagyon remélem, hogy észrevettétek. Hát volt egy kis csalás is benne, mert hát nem csak a 90-es évek szóltak, azért volt itt két zene is, ami nem a 90-es évekből jött. Hát én úgy döntöttem, hogy le kell, hogy játszam ezeket a zenéket, és ugye az egyik az koncertfelvétel volt, a másik pedig albumverzió. Még mindig jobbnál jobb zenék jönnek itt a Super DJ Rádión. The Drivers és a Grease 2000.

gyerekek, volt a 90-es években egy muzsika, ami nagyon ütött, és hát nem is Eurodisco, vagy legalábbis én nem sorolom oda, és nem is egy Dream Dance. A zene címe Freed from Desire. Valószínű, hogy már tudjátok is, hogy miről beszélek. Hát én őket most egy nagyon jó kis rádió mixben hoztam, és hát megmutatnám nektek, már csak azért is mutatnám meg, hogy a szlogenünk ugye életre keljen, a szlogenünk pedig, hogy emlékeket ébresztünk. Na hát a következő zenében ez nagyon-nagyon igaz lesz.

énekek közben kaptunk egy Viber üzenetet. Toldi Miklós azt írja, hogy hello, kedves DJ, klasszak a zenék, és üdv a hallgatóknak. Toldi Miklós, hát nagyon-nagyon örülök, hogy tetszik a zenei összeállítás. Jó szórakozást, és hát ugye jó pihenést kívánok neked, nem csak neked, hanem minden hallgatónak. És hát azt mondom neked, hogy tarts velünk mindig, mert nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak.

ifjúság gyerekek, én szeretnék nektek olyan zenét is mutatni, ami nem a 90-es években jelent meg, ezt már a műsor elején is ugye mondtam, hogy csalók, nagyon szeretek csalni, de a feldolgozás az inkább napjainkban jelent meg. Bad Boys Blue együttes Mon Ami című dalát fogom nektek játszani, ezt a White fülűeknek és azoknak, akik szeretik a 80-as éveket is, na meg hát azért is, hogy legyen még kellemesebb a zenei hozatal.

most már így a műsor vége felé azért belebeszélek a zenébe, mert hát muszáj ugye beszélni. Encsike azt mondja, hogy és milyen igaz, kedves Zsolt, itt mennek a legjobb zenék. Üdvöt Toldy Miklósnak is, és ugye egy csodás estét, Puszcsika Encsike, hát Encsike, köszönjük szépen, és hát nagyon remélem, hogy Miklós hallgatta, vagyis hallja, amit mondtam, a Fater meg ugye nem volt gyenge a műsor alatt, és hűsíti is magát, hát Fater, nagyon jó hűsölést kívánok neked. Zenék még mennek mindig, és az az igazság, hogy van itt nekem még zene bőven, és nem tudom, hogy melyiket játszom, mert a műsoridő pedig már nagyon-nagyon rövid.

Hát én úgy döntöttem, hogy nagyon-nagyon régen játszottam már a Flor Filától zenét, úgyhogy egy ilyen muzsikával fogom folytatni a műsort, és majd utána nem is tudom, valami trance music a 90-es évekből. Nos, hát Miklós azt írja, hogy köszi kedves Encsike, kellemes estét kívánok!

Gyerekek, figyeljetek, a következőkben ki fog nekünk zenélni. Hát ilyet még biztos, hogy nem hallottatok, hogy DJ Walkman, de ő ugye csak az, aki remixelte a zenét, és a Digital Bass projekt fog nekünk zenélni. A Sunshine című dalt fogja játszani.

Hát, hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami ugye a 90-es évekből jött, és nagyon-nagyon sok feldolgozást játszottam, mutattam. Dream Dance, na meg Eurodisco. Hát kívánok nektek további nagyon jó szórakozást, viszont akik még maradnak a Superligi Rádió hullámhosszain, azoknak meg hallgatózást, fülelést, mindent. Akik pihenni mennek, azoknak jó ét kívánok, akik melóznak, azoknak jó munkát, és akik holnap dolgoznak, ugye, azoknak azt mondom, hogy gyorsan aludjatok, hogy kipihenjétek magatokat. Én legközelebb vasárnap jövök hozzátok, és akkor már ugye a 80-as éveké lesz a főszerep. Igyekszem, hogy jót hozzak, és ugye úgy szoktam mondani, hogy italo, diszkó és a high energy, amit hozok, most bele fogom csempészni a szinti popot a műsorba. Tehát laser dance, kotó és még mások is fognak zenélni. Azért mondom laser dance és a kotó nevet, mert őket azért nagyon-nagyon sokan ismerik, szeretik, de azért nem csak ők voltak, nehogy azt higgyétek, hogy csak ők voltak ott a szinti popban, mert hát még nagyon sokan ott voltak, és hozok olyat is, amit mondjuk nem ismertek. Gondolom én, hogy nem ismeritek. Hogy miért nem ismeritek? Azért, mert napjainkban jelent meg, tehát nagyon újak, de régi stílusban. Úgyhogy lesz majd meglepi zene is. Egy meglepi zenével búcsúzom el tőletek, tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok, és hát további jókat nektek, sziasztok!

Hát akkor szép estét, szuper DJ lesz, rádió, szép estét, szuperek. Köszönjük az előttünk műsorozó kollégáknak a zenéket. Picit most így elcsúsztatva Selection Live itt a Super DJ rádióban. 10-től egészen éjfélig robogunk. Élő mixben, ahogy szoktuk. És akkor mindezt prezentálja nektek az jó magam Gregos. Gyertek velem minél többen. Töltsük ezt a két órát is még. Akinek nem kell esetleg holnap korán kelni, vagy aki dolgozik. És persze írjatok, Viber számunk 7045-95-995. Kellemes hallgatózást mindenkinek. Jó szórakozást!

És Izsa István be is köszönt már, csodás estét kívánunk neked, kedves Greg, a színen, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Izsa család jelen. Jó azt írni, hogy újra itt vagy, már vártunk téged, és örülünk, hogy Selection Live van újra. Hát én is örülök neki. Azt írja, hogy a munka kilőve, jó muzsikák jöhetnek, hát azon leszünk. Putyán Lajos is beköszönt, szép estét neked is.

Esztánytalan Tódi Miklós is. Hello, hello, kedves DJ Gregos, azt írja, de ez Gregos amúgy, de nem baj, üdvözöllek, fülelek, kagylózom, továbbiakban is üdv. A kedves itt lévő hölgyeknek és uraknak szóljon, hát akkor hadd szóljon, és örülök, hogy itt vagy. Azt írja, hogy dolgozik, és a minőségi zene jöhet, úgyhogy kitartás a munkában remélhetőleg gyorsan eltelik. Írd meg nyugodtan, mert itt dolgozol.

és itt van velünk Lóránt is üzeni, hogy Mende jelen. Letörlök nektek is, üdv Mendének. Kellemes estét, jó zenehallgatást nektek is itt a Szuk.

Itt van velünk Rita is, szép estét. Szép estét neked is, és örök, hogy itt vagy. És itt van velünk Mónika is, azt írja, hogy ő is kitart, amolyan éjjeli bagoly az állandó délután miatt. Hát örülök, hogy itt vagy, bár akkor neked magasan lehet elik, lehet, hogy le is telt a munkaidő.

Köszönöm, Miklós, azt írja, hogy üdítő muzsikák, kedves DJ, gratulál, hát köszönöm szépen, és itt van velünk István, és az éjszakások is rám hangolódtak, úgyhogy kitartás nektek.

0: www.superdjradio.hu.
1: Közben Miklós írja nekem, hogy lehet-e kérni egy én kedvenc számomat, és hogy gondolj, hogy van egy pár ezer, van aztán kérlek mégis egyet repertoárból, neked küldeném, illetve a kollégáidnak, akik segítenek. Hát megpróbálok valamit kiválasztani, az előző is például az volt.

Ahogy mondtam az előbb is, nagyon sok a kedvenc, de akkor jöjjön egy régi kedvenc, nem sem a régi 2022-ből, azt hiszem az a bizonyos melódi, úgyhogy szóljon minden szupernek itt a Super DJ Radio-ban.

Közben Tóth Miklós írta, hogy jó mondjad a dallamok, hát örülök, hogy tetszik, és Mónika is írja, hogy azért szeretlek hallgatni benneteket, mert sok zenét itt hallok először, majd szuper jó feldolgozása van. Hát örülök, hogy így gondoljátok, maradjatok is a szuperen.

igen, ez még a Super DJ Edős Bán Selection Live Gregosszal, meg a homokórával. Reméljük így telik a munkaidő mindenkinek. Aztán most megszakítjuk a mixet egy picit, hiszen tudjátok, közönség találkozó lesz nyáron, úgyhogy hallgassátok csak az infókat.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620-344-30-50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.

miközben Tordi Miklós megköszönte a homokórát, hiszen az anyukája és apukája élőben játszották, mert zenészek voltak. Örülök, hogy tetszett. Ez még mindig a Super DJ Ledűsben a Selection Live. Egészen éjfélig élőben megyünk. Viber számunk 7045 95 995.

Közben Ladász Szabi kérdezi, egy jó estét, szép estét. Új bagoly főnök van a vonaton. Hát mondhatjuk így is, ez most nem a bagolyjárat, vagy ez egy mellékvágánya. Ez a Selection Live. De jöhetnek az ilyen baglyok.

és közben Tóldi Miklós azt írja, hogy remekül tolom, és Isa István is küld a szívecskéket, úgyhogy örülök, hogy tetszik. Bár a második órát egy picit arra gondoltam, hogy így utazunk. Olyan zenéket játszok, amiket nagyon ritkán vagy nem is játszok itt a rádióban, ha már ilyen késő este van.

Közben Miklós írja itt nekem a szebbnél szebb jelzőket. Hát örülök, hogy tetszik, és nem vagyok profi. De igyekszek azért minél jobb zenéket hozni hétről hétre.

Köze Miklós írja, hogy le a kalappal, hát köszönöm szépen, és István is írja, hogy nagyon belehúztál két nap, de most legalább jókor. Hát örülök, és az az igazság, hogy idén meg tavaly is kevesebbet voltam, mint ahogy kellett volna, de igyekszünk azért majd belehúzni.

Faterégy a délig eltipródunk. Isa István pedig, hogy szuper műsort hoztál, köszönet. Hát örülök, hogy tetszik. Azt hittem, elzavarok mindenkit ezekkel a zenékkel. De nem az volt a célja.

Mónika azt írja, hogy neki még ezek ismeretlenek. Hát én ajánlom, hogy hallgass bele, és csak vigyenek a dallamok. Ezért nevezem ezeket ilyen utazózenéknek. Ezeknek lesz egy ilyen íve, hogy összepakoljuk őket, és egy ilyen zenei élmény lesz belőle, ha minden jól megy. Csak figyeld az ütemet, meg a hangzásokat.

Közben Miklós üzeni Mónikának: kedves Mónika, szuper dallamok, remélem Rabi leszel, különlegesek itt a szuperen, főleg most. Hát örülök neki, hogy így gondoljátok. Most pedig tegyük fel az íra vontat, lassan vége műsornak, úgyhogy jön az én nagy kedvencem, Nolan Pure, és ez a bizonyos Memories.

Közben Miklós írja, hogy van-e lehetőségem ráhúzni még egy picit, 30 percet legalább, mert annyira jó, pedig már bekészítettem a zárózenét. Hát, ha még lesz valaki, aki ír a 0670 45 95 995, hogy maradjak, akkor maradok egy picit még pár zenét.

Fater írja, hogy már majdnem elköszönt, de sokkal jobb. És kaptam még egy üzenetet, nyugodtan maradhat, és nem picit. Aztán Miklós írja, hogy nem tud itt hagyni, hát ez nagyon jó. Aztán itt van velünk Martin Lajos is. Hello, hello, itt vagyok, én is veled az éterben. A reggel 6-ig nyomjuk a melót. Maradj még, légy léci. Köszönöm a kollégák nevében is, ha maradsz még egy kicsit. Üdv Aller Tatabányáról, hajrá Liverpool. Hát örülök, hogy itt vagy. Bár én a Chelsea-nek szurkolok, de nem baj, nincs vita. Angol bajnokság az a lényeg. És ami nagyon örömteli hír, hogy Mónika is írja, hogy a film megvárja. Úgyhogy a neten megvárja, úgyhogy ez azt jelenti, hogy maradj velünk. Nem üldöztük el ezekkel a zenékkel, örülök neki, hogy itt vagy.

közben Lóránt is írt, köz, hogy maradsz. Hát örülök neki, hogy tetszik a zenék. Tetszenek a zenék nektek? Nem gondoltam volna, hogy befogadó táptalaj.

Közben kaptam Viber üzenetet Toldi Miki jelen, Hobart 14-ig meló, Monikát üdv, itt különleges zenében lesz részed. Hiszít csak a szuperek vannak, nem bánod meg. Hát köszönöm szépen, ti vagytok itt a szuperek.

illetve Lóránt írja, hogy ezek baromi jó számok, engem megvettél, hát örülök neki, hogy itt vagy még mindig velünk. Majd csinálunk egyszer egy Selection Live klubot.

közben kaptam üzenetet a Viber, az éjszakai horgászat átka az inzomnia, hát ez így van, és ami azt jelenti, hogy nem is fél órát úsztunk rá, hanem lassan egy órát, úgyhogy ez a mai utolsó zenénk, én ezzel megköszönöm a figyelmet, örülök, hogy velem voltatok és ilyen sokan írtatok, még így a éjszaka, még így éjszaka is. Aki tovább is hallgatja a Superdj Radiót, további jó zenehallgatást, ha dolgoztok, akkor kitartást, ha pihentek, akkor jó pihenést. Az elmúlt három órában Gregaszt hallottátok, és remélem, hogy jól szórakoztatok. Legközelebb is tartsatok velem, és tartsatok a tovább a műsorvezetőkkel is persze. Így jártak a Superdj Radió találkozóra is, úgyhogy még egyszer köszi a figyelmet mindenkinek, sziasztok!

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Szuper DJ Rádió. Neked.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helye.